nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem Karácsony, szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Őszi menetrendre váltott a balatoni komb. Augusztus 31-től Szántódról reggel 7 és este 10 óra, Tihanyból pedig 7 óra 15 perc és 22 óra 15 perc között közlekednek a járatok, vagyis az esti üzemidő másfél órával rövidült. A kompok továbbra is minden nap fél óránként indulnak, nagyobb forgalom esetén pedig sűrítik a járatokat. Az alacsony vízállás miatt ugyanakkor a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók és autóbuszok továbbra sem kelhetnek át. Szombaton mutatkozik be a KHG-KNRC új csapata a szurkolóknak a Kaposvár arénában. A röplabdázók 16 óra 45 perctől a MÁV előre együttesét fogadják nyílt edzőmérkőzésen. A találkozó különleges alkalom lesz, hiszen ekkor láthatják először pályán a szurkolók az új igazolásokat. A mérkőzés ingyenesen látogatható. Születésnapi szabadnapot kapnak a rendőrség dolgozói. Szeptember 1-től minden munkavállaló számára jár az ajándéknap. Ha a születésnap pihenő vagy ünnepnapra, illetve szabadságra esik, akkor a következő beosztás szerinti munkanap lesz szabad. A kedvezményt a dolgozóknak nem kell külön kérniük, azt automatikusan figyelembe veszik a szolgálati beosztás tervezésekor. A rendőrség vezetése ezzel szeretné megköszönni a dolgozók mindennapi munkáját és szolgálatát. Újabb adathalász SMS-ek terjednek a NAV nevében. A csaló üzenetek szerint a címzett 2026-os adóbevallása után több mint 100 000 forintos visszatérítésre jogosult, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A NAV azonban nem küld SMS-ben vagy e-mailben értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártyaadatokat sem kér ilyen módon. A hivatal arra figyelmeztet, hogy a gyanús üzenetekben található linkek hamis oldalakra vezetnek, ahol a csalók személyes vagy banki adatokat próbálnak megszerezni. Az adóhatóság arra kéri a lakosságot, hogy az ügyeiket a NAV hivatalos honlapján intézzék.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön kissé fátyol felhős idővel indul a nap, a hőmérséklet 17 és 20 fok körül alakul. Napközben sok napsütés várható, időnként némi fátyol felhőzettel, csapadékra azonban nem kell számítani. A délutáni órákban 30 fok közelébe emelkedik majd a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Az amerikai álom. Ugye igen. Sokat emlegetik.
2: A pite, odod a pite.
3: Meg a pite.
2: Az amerikai pitét ne hagyjuk ki.
1: Langyosan jó, igen. Nem feltétlenül politikai, katonai vagy gazdasági oldalról nézzük Amerikát. Miért van valami Amerika érzése a félvilágnak? Miért integet vissza álmaimban Amerika? Miért a lehetőségek hazája? És mi az, ami Amerika nélkül nem lenne az, ami? Mindenki egy kicsit próbálja Amerikába
2: képzelni magát. Zene, Hollywood, életérzés.
1: A popkultúra.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Úgynevezett örömkosárlabdára várják a felnőtteket Kaposváron. A Kasi Kosárlabda Akadémia szeptember 9-én indítja el ingyenes programját a Körcsarnokban, ahol minden kedden este 7:30-tól 1 órás edzésen vehetnek részt a jelentkezők. A program célja, hogy a sportolni vágyó felnőttek kötetlen formában, jó hangulatban kosárlabdázhassanak. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A pénzügyőr vagy a ráckeve lehet a finó Kaposvár ellenfele a Magyar Kupa 8.

0: hazai biztosító kutatásából. A legtöbben tünetek ellenőrzésére, leletek és laboreredmények értelmezésére, valamint gyógyszerekkel kapcsolatos információk keresésére használják a mesterséges intelligenciát. A válaszokat azonban sokan fenntartással kezelik, mindössze 29% bízik az adott diagnózisban vagy szakvéleményben. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást tartanak a 6 és 14 év közötti diákoknak az iskolában az erdőprogram keretében. Az őszi foglalkozások középpontjában a biológiai sokféleség áll. A gyerekek játékos, élményalapú programokon keresztül ismerhetik meg az erdők és az élővilág fontosságát. A program indulása óta már több mint 170 ezer diák vett részt a foglalkozásokon.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön kissé fátyol felhős idővel indul a nap, a hőmérséklet 17 és 20 fok körül alakul. Napközben sok napsütés várható, időnként némi fátyol felhőzettel, csapadékra azonban nem kell számítani. A délutáni órákban 30 fok közelébe emelkedik majd a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

tiéd. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Csütörtökön kezdődik Kaposváron a Ripőrónai Fesztivál, ami 3 napon át tölti meg programokkal a belvárost. A rendezvényen koncertek, kiállítások, utcazene, utcaművészeti produkciók, családi és kézműves programok is várják a közönséget. A Kossuth téri nagy színpadon pénteken az Arthur Rambo és a Bagosi Brothers Company, szombaton pedig a The Beavers és a 30Y lép fel. Emellett a Dorottya udvarban, az Európa Parkban és a Sétáló utcán is számos program közül választhatnak az érdeklődők. A fesztivál részletes programját megtalálják a kaposvármost.hu oldalon.

0: Viselték Magyarországot egy római nemzetközi folklórfesztiválon. A Mikrokozmosz Művészeti Iskola Körtönye Néptánc csoportja a 2026-os Roma in Danza fesztivál egyedüli magyar fellépőjeként mutatkozott be, és nagy sikert aratott az olasz közönség előtt. A fiatalok a Kolosseumnál felvonuláson is részt vettek, majd Marino városába léptek színpadra a magyar néptáncokkal és zenével. Csütörtök éjjel válik nyilvánossá az a weboldal, amelyen ezentúl intézményi bontásban is elérhetők lesznek a kórházi fertőzések és járványok adatai. Az oldal a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapjáról lesz elérhető, és elsőként az egészségügyi ellátással összefüggő járványokról, valamint fertőzésekről közöl majd adatokat. Az országos tiszti főorvos szerint a nyilvános adatközlés fontos lépés a betegbiztonság javításában, és abban bíznak, hogy az információk segítségével a kórházak is könnyebben azonosíthatják a fejlesztendő területeket, és megtehetik a szükséges intézkedéseket. Születésnapi szabadnapot kapnak a rendőrség dolgozói. Szeptember 1-től minden munkavállaló számára jár az ajándéknap. Ha a születésnap pihenő vagy ünnepnapra, illetve szabadságra esik, akkor a következő beosztás szerinti munkanap lesz szabad. A kedvezményt a dolgozóknak nem kell külön kérniük, azt automatikusan figyelembe veszik a szolgálati beosztás tervezésekor. A rendőrség vezetése ezzel szeretné megköszönni a dolgozók mindennapi munkáját és szolgálatát.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön kissé fátyol felhős idővel indul a nap, a hőmérséklet 17 és 20 fok körül alakul. Napközben sok napsütés várható, időnként némi fátyol felhőzettel, csapadékra azonban nem kell számítani. A délutáni órákban 30 fok közelébe emelkedik majd a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2. Cover my tracks, I can't.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Közel 1200 esetben nyújtottak első segélyt a Vöröskereszt fiatal önkéntesei a Balaton déli partjának strandjain az idei szezonban. A balatoni első segélynyújtó szolgálat 135 fiatalja 10 strandon, csaknem 2 hónapon át segítette a fürdőzőket. A legtöbb esetben

0: Oktatás szellemisége alapozza meg a nemzet jövőjét, ezért a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú. Az államfő kiemelte, hogy egy gyermek lehetőségeit nem határozhatja meg az, hogy nagyvárosban vagy kisebb településen nő fel. Minden diáknak meg kell kapnia a lehetőséget a tanulásra és a tehetsége kibontakoztatására. Újabb iparterületfejlesztés indul Kaposváron, a Nyár utcában. Az önkormányzat 420 millió forintos, teljes egészében visszanemtérítendő uniós támogatásból korszerűsíti a terület infrastruktúráját. A beruházás során megújul az úthálózat, kiépítik a csapadékvízelvezetést és 22 új parkolóhelyet is kialakítanak. A fejlesztés célja, hogy könnyebben megközelíthető és rendezettebb legyen a terület, valamint javuljanak az ott működő vállalkozások feltételei. Újabb adathalász SMS-ek terjednek a NAV nevében. A csaló üzenetek szerint a címzett 2026-os adóbevallása után több mint 100 ezer forintos visszatérítésre jogosult, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A NAV azonban nem küld SMS-ben vagy e-mailben értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártyaadatokat sem kér ilyen módon. A hivatal arra figyelmeztet, hogy a gyanús üzenetekben található linkek hamis oldalakra vezetnek, ahol a csalók személyes vagy banki adatokat próbálnak megszerezni. Az adóhatóság arra kéri a lakosságot, hogy az ügyeiket a NAV hivatalos honlapján intézzék. A magyar internetezők 46%-a már mesterséges intelligenciához fordult egészségügyi kérdéssel, derül ki az egyik hazai biztosító kutatásából. A legtöbben tünetek ellenőrzésére, leletek és laboreredmények értelmezésére, valamint gyógyszerekkel kapcsolatos információk keresésére használják a mesterséges intelligenciát. A válaszokat azonban sokan fenntartással kezelik, mindössze 29% bízik az adott diagnózisban vagy szakvéleményben.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön kissé fátyol felhős idővel indul a nap, a hőmérséklet 17 és 20 fok körül alakul. Napközben sok napsütés várható, időnként némi fátyol felhőzettel, csapadékra azonban nem kell számítani. A délutáni órákban 30 fok közelébe emelkedik majd a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: Jó reggelt!
1: Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2.
3: Hello! Szép jó reggelt kívánok! 2026. szeptember 3-án, csütörtökön reggel, a Skót Duda nemzetközi napján, a Skander világnapján és a Szeplők napján. Nem mellesleg a 2026-os Riprónai Fesztivál nyitó napján. Tartalmas nap lesz ez a mai, hogy mennyire, na az majd menet közben kiderül. Tartsatok velünk a mikrofonnál, Keszthelyi Tibor.

0: Jó reggelt! Rádió Most!
1: Jó reggelt, jó reggelt! Szeptember 3-án 4 perccel járunk 6:45 előtt. 14,3 Celsius fokkal jelen pillanatban a kaposvári mérő állomáson, 87%-os páratartalommal és 1019,8 hektopaszkál légnyomással. Juhú! Délkeleti a szélirány, már az a kevéske, ami jelen pillanatban fújdogál, igazándiból alig észrevehető. De hogy a mai nap milyen lesz, hát ennél lényegesen szelesebb, hiszen érkezik egy hidegfront. Megijedni a legkevésbé sem kell tőle, ez inkább szelesebb napot jelent, és hát nagyjából 30 Celsius fokos napi maximumot. Hát azért van hova kapaszkodni. Több mint a duplájára kell, hogy hízon a hőmérséklet, de tudjuk, hogy képes rá, hajaj, persze. Tartalmas napot kívánok nektek erre a maira, és könnyedet, lazát ma még, aztán még holnap egy-egy munkanap és ismét hétvége. Mai nap asztrológiailag egyébként továbbra is a szűz jegyében tartózkodunk, precíz és gyakorlatias energiák dominálnak majd a leírások alapján, numerológiai szempontból a hármas szám vibrációja pedig a kreativitást, az önkifejezést és a társas kapcsolatok tüzét szítja majd, úgyhogy ez szellem és teremtő energiák tökéletes egyensúlyát hozza majd így a mai nap, arra alkalmas, hogy a felhalmozott feladatokat megoldjuk, merész ötleteket megvalósítsunk, ráadásul mindezt gördülékenyen. Jó, legyen akkor ilyen ez a mai nap. Mi is tovább gördülünk Damiano Daviddel, majd Daddy.

0: Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Sziasztok, szép jó reggelt, gördülékeny reggelt kívánok. Ezt beszéltük meg az imintiekben, ugyebár azóta azonban eltelt pár perc. 9 perc múlva fél hét egészen pontosan. James Blunt fogja énekelni a mai névnapi köszöntőt. Hát egyébként ahhoz képest, hogy tegnap milyen bőségesen szórták a névnapokat az illetékesek és keresztneveztek, ehhez képest a mai napon lényegesen kevesebben ünnepelhetnek. Hilda, Csobán, Hildelita, Pius, Tíria, Tirza és Gergely az ünneplő keresztnevek. Hilda van a legrégebb óta, meg a Csobán ezen a mai napon. Hozok egy sztorit egy Hildáról, méghozzá Vidbi Szent Hildáról, aki 614-től 680-ig élt, egy angol száz apátnő volt, akinek vezetésével a Vidbei zsinaton döntöttek az angliai kereszténység jövőjéről és a húsvét szent kelták és a rómaiak közötti dátumvitájáról. A legenda szerint rendkívüli bölcsessége és szellemi tekintélye akkora volt ő Hildácskájának, hogy királyok és püspökök utaztak el hozzá rendszeresen tanácsért. Hát a köz népe is lehet, egy halandó is lehet ennyire bölcs, hogy jó nevű államfő kérje ki a véleményét. Illetve hát lehetett. A mai világban szinte elképzelni sem tudnám. Tartsuk hát becsben egymást, és ezúttal a névnaposokat is. Sok boldogságot kívánok önöknek, nektek!
0: Ez volt a kalendárium. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Reklám.
1: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Két közlekedési esethez is riasztották a tűzoltókat Somogyban kedden. Balatonfenyvesen a 7-es főút belterületi szakaszán két személyautó ütközött össze. A balesetben két ember megsérült, őket a mentők a helyszínen ellátták. A műszaki mentést a balatonboglári önkormányzati tűzoltók végezték, majd megszüntették a forgalmi akadályt. Látrányban eközben egy lakóház udvarán álló autó motortere gyulladt ki. A tulajdonos porraloltóval azonnal megkezdte a tűzoltását, így a lángok nem tudtak tovább terjedni. A kiérkező tűzoltók visszahűtötték a felhevült alkatrészeket, személyi sérülés itt sem történt. Őszi menetrendre váltott a balatoni komp. Augusztus 31-től Szántódról reggel 7 és este 10 óra, Tihanyból pedig 7 óra 15 perc és 22 óra 15 perc között közlekednek a járatok, vagyis az esti üzemidő másfél órával rövidült. A kompok továbbra is minden nap fél óránként indulnak, nagyobb forgalom esetén pedig sűrítik a járatokat. Az alacsony vízállás miatt ugyanakkor a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók és autóbuszok továbbra sem kelhetnek át. Szombaton mutatkozik be a KHG-KNRC új csapata a szurkolóknak a Kaposvár arénában. A röplabdázók 16 óra 45 perctől a MÁV előre együttesét fogadják nyílt edzőmérkőzésen. A találkozó különleges alkalom lesz, hiszen ekkor láthatják először pályán a szurkolók az új igazolásokat. A mérkőzés ingyenesen látogatható. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást tartanak a 6 és 14 év közötti diákoknak az iskolában az erdő program keretében. Az őszi foglalkozások középpontjában a biológiai sokféleség áll. A gyerekek játékos, élményalapú programokon keresztül ismerhetik meg az erdők és az élővilág fontosságát. A program indulása óta már több mint 170 ezer diák vett részt a foglalkozásokon.
0: Időjárás jelentés.
2: Csütörtökön kissé fátyol felhős idővel indul a nap, a hőmérséklet 17 és 20 fok körül alakul. Napközben sok napsütés várható, időnként némi fátyol felhőzettel, csapadékra azonban nem kell számítani. A délutáni órákban 30 fok közelébe emelkedik majd a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió Most.
3: Hello, jó reggelt! Kívánok 2 perccel fél hét után a mikrofonnál kezd Helyi Tibor, illetve Afrojack és Vrabel, ők az előadóink, aztán majd Bee Gees-re váltunk, születésnapi köszöntőre váltunk és lapszemlőre.

0: Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Isten éltesse a mai nap szülötteit, szeptember 3-a van. Ők biztos, hogy szüzek, biztos, hogy kiemelkedően analitikusak, megbízhatóak és törekvőek, természetes intelligenciával és precizitással nyúlnak minden feladathoz, és rendkívül jó meglátásokkal is rendelkeznek. Ez igen, boldog születésnapot, kedves szeptember 3-aiak, ime néhány híresség, aki szintén a mai napon született. Antonio Stradivari mestere Nicola Amati, az itáliai hangszerkészítő legenda, ő 1596 napján látta meg a napvilágot. Aztán Ferdinand Porsche, a német autótervező és gyáros 1875-ben, Babarczi László, a Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színház rendező, színigazgató, egyetemi tanár, érdemes és kiváló művész, akinek élete egy része ugye Kaposvárhoz kötődik és a Csiki Színházhoz, 1941 napján született. És egy halomszínész, Varga Tamás, Sáfer Anikó, Görbe Nóra, Charlie Sheen, és még sokan mások itt a rádiómos vétel körzetében. A következő dal Robin Schulz és Kiddo közöse most szóljon nektek, ezzel kívánunk boldog szülinapot!
0: Ez volt a kalendárium.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla!
1: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
2: Ha-ho, jó reggelt kívánok! Már is nyitva a www.kaposvármos.hu, ahol lehet olvasni időjárás előrejelzésről, a várható még melegebb nyárias időről, természetesen a Ripronai Fesztivál programjairól, arról is, hogy a kaposvári fekete sereg lovagrend is képviseltette magát a Mohácsi csata 500. évfordulóján rendezett megemlékezésen. Írtunk a NAV figyelmeztetéséről, ami az adathalász SMS-eket jelenti. Ugye erről a hírekben is beszámoltunk, és a kaposvári IASZ tehetségekről is, akik a világbajnokságon vesznek részt, a Kapos IASZ Egyesület fiatal versenyzőiről van szó. Természetesen érdemes körülnézni a világban is, és ezzel kapcsolatban az egyik legfrissebb információ, hogy Németországban újabb incidensek történtek, augusztusban robbantások, Berghelyben pedig szabotás gyanú egy állomáson, ahol több nagy feszültségű táv vezeték is meghibásodott.
0: Ez volt a Lapszemle.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Csütörtökön kezdődik Kaposváron a Ripőrónai Fesztivál, ami 3 napon át tölti meg programokkal a belvárost. A rendezvényen koncertek, kiállítások, utcazene, utcaművészeti produkciók, családi és kézműves programok is várják a közönséget. A Kossuth téri nagy színpadon pénteken az Arthur Rambo és a Bagosi Brothers Company, szombaton pedig a The Beavers és a 30Y lép fel. Emellett a Dorottya udvarban, az Európa Parkban és a Sétáló utcán is számos program közül választhatnak az érdeklődők. A fesztivál részletes programját megtalálják a kaposvármost.hu oldalon. Somogyi néptáncosok képviselték Magyarországot egy római nemzetközi folklór fesztiválon. A Mikrokozmosz Művészeti Iskola Körtönye néptánc csoportja a 2026-os Roma in Danza fesztivál egyedüli magyar fellépőjeként mutatkozott be, és nagy sikert aratott az olasz közönség előtt. A fiatalok a Kolosseumnál felvonuláson is részt vettek, majd Marino városában léptek színpadra a magyar néptáncokkal és zenével. Közel 1200 esetben nyújtottak első segélyt a Vöröskereszt fiatal önkéntesei a Balaton déli partjának strandjain az idei szezonban. A balatoni első segélynyújtó szolgálat 130

0: hangzottak el. Folytatódik Kaposvár egészségprogramja. Ennek célja, hogy 2030-ra a Somogyi megye székhely legyen az ország legegészségesebb városa. Az önkormányzat most több mint 870 millió forint uniós támogatást nyert a program megvalósítására. Ennek részeként szűrővizsgálatok, egészségügyi tanácsadások, sport és életmód programok, valamint közösségi események segítik majd a lakosság egészségtudatosságát és életminőségének javítását. Csütörtök éjjel válik nyilvánossá az a weboldal, amelyen ezentúl intézményi bontásban is elérhetők lesznek a kórházi fertőzések és járványok adatai. Az oldal a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapjáról lesz elérhető, és elsőként az egészségügyi ellátással összefüggő járványokról, valamint fertőzésekről közöl majd adatokat. Az országos tiszti főorvos szerint a nyilvános adatközlés fontos lépés a betegbiztonság javításában, és abban bíznak, hogy az információk segítségével a kórházak is könnyebben azonosíthatják a fejlesztendő területeket, és megtehetik a szükséges intézkedéseket.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön kissé fátyol felhős idővel indul a nap, a hőmérséklet 17 és 20 fok körül alakul. Napközben sok napsütés várható, időnként némi fátyol felhőzettel, csapadékra azonban nem kell számítani. A délutáni órákban 30 fok közelébe emelkedik majd a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
1: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
3: Hello, szép jó reggelt kívánok! Ma kezdődik a Riprónai Fesztivál 2026-ban. Temérdek program vár a kedves érdeklődőkre. Így többek között ez is szóba kerül majd a most induló napra kézben, ahogy egyéb aktualitások is. No meg, sok zene, úgyhogy már is folytatjuk Sziával és Kylie Minogue-gal, majd Florida újdonságával.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Hello, kellemes reggelt kívánok! Néhány másodperccel járunk 7:45 előtt. Igulájt Cserit, mindjárt Selena Gomezra cseréljük. Már 3 Celsius fokot ment fel a hőmérséklet, egyetlen óra leforgása alatt. Nézzük azt, hogy mire lehet számítani a innentől kezdve a hétvégén, mondjuk ugye a fesztivál hétvégén. Marad a kellemes északnyugati áramlás, így a nappali hőmérsékletek is ott 30 Celsius fok környékén alakulnak maximum. Az éjszakák szerencsére jelentős felfrissülést fognak hozni, de aztán napközben holnaptól ismételten jön a nagy rázendítés, úgyhogy ma 30 fok lesz a napi maximum, és még pénteken 32, szombaton és vasárnap pedig akár 34, és hogyha nem volna elég, akkor a jövő héten még egy picit fokozódik a meleg, hétfőn 36, kedden pedig 35 fok várható, onnantól lesz majd ismételten az az rész, amikor megint picit visszahűl a levegő, olyan furi, mikor visszahűlésről beszélünk. Na jó, ez alkalommal olyan cirka 25-6 fokig fog majd, és a hosszú táv előrejelzés szerint a soron következő 3 hétben nagyjából ezek lesznek a napi maximum értékek.

0: Csütörtökön neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Hello, kellemes napot kívánok, jó vétellel és mielőbbi munkavégzéssel. Már csak azért is, mert hogy csütörtök van, ez ugye már szinte kis péntek, a péntek meg kis szombat. Hát mi magyarok már csak ilyenek vagyunk, mindig csűrjük, csavarjuk a szavakat, ezzel nyugtatjuk majd magunkat. És ettől függetlenül, hogy indul tulajdonképpen a Riprunai Fesztivál a mai napon, már egy picit előnyösebb helyzetbe hoz mindenkit. Valahogy hosszabbnak tűnik tőle a hétvége. Meg is nyitom a program ajánlót azzal, hogy tegnap nyílt már egy kiállítás. Ugye hát mégiscsak Riprunai nyomdokain halad maga a fesztivál is. Igaz, ez egy összművészeti fesztivál. Szóval érdemes belátogatni és megnézni a Bévárdi Károly kiállítást az Agora második emeleti kiállító terében. Ehhez csatlakozik a Manyiló következő kiállítás, ez 6 órakor lesz majd maga a megnyitó, méghozzá az a címe, hogy Másképp, Bózsa Brigitta, Svind Balázs és Tóth György kiállítása ez a Dorottya Ház nagy termében. Holnap pedig, sőt már ma is megtekinthetők majd Baranyai Roland fém szobrai a Dorottya Ház udvarában, ami nyilván nem csak ma, hanem holnap és holnap után is megtekinthető. Plusz Jónás Péter kiállítása a Vasari képtárban, ennek megnyitója viszont majd holnap délután 4 órakor lesz.

0: Ez itt a Naprakész. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Amerikában van valami az életérzésen túl, amit jól csinálok, tehát hogy egyrészt, hogy annak idején tényleg kiszipolyozták fél Európát meg a világot a szürkeállományért, és mond, gyere hozzám, itt valósítsd meg, és nem voltak irigyek, és tényleg mögé állt egy nemzet, és támogatta. Nekik tök mindegy, hogy kitalálta fel a golyostollat, magyar vagy nem magyar, vagy német, vagy orosz, vagy...
2: És nyomják. És
1: gyere, csináld nálunk, és te nem amerikai lennél.
2: Így van. Nagyon sokan mondják azt, hogy vannak dolgok, amiket eltarulhatnánk. Például ezt a fajta nemzeti öntudatot is, hogy ahelyett, hogy ugye mi visszahúzkodjuk a másikat, inkább emelnénk föl egymást, mert akkor azzal magunkat is felemeljük.
1: Meg ha van valami jó, de akkor legyen.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Autóba ülnél? Várj egy pillanatot! Mi lenne, ha ma inkább tekernél? Suliba, munkába! Kaposvár két keréken is vár! Nincs dugó, nincs parkolóhelyvadászat, csak te, a bringád és egy kis mozgás. Ráadásul minden egyes megtett kilométer, amit autó helyett kerékpárral teszel meg, egy lépés a tisztább, élhetőbb város felé. Indulj zölden, tekerj inkább a jobb városi levegőért. Mindannyiunkért. Bringával suliba, bringával munkába, Kaposvárért is. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei Jugúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Reklám.
5: Szeptember 5-én 8 és 12 óra között lecsófőző verseny a kaposvári nagypiacon. Gyere el és kóstolj bele a különleges receptekbe, szurkolj a csapatoknak, vagy állj te is fakanalat ragadva a bogrács mellé. Ingyenes kóstolók, kézműves programok, helyi termelők finomságai. Egy nap, ami a jókedvről és az ízekről szól. További részletek a Kaposvári Nagypiac honlapján és a Facebookon.
6: Buli, szórakozás, kikapcsolódás. Ripronai Fesztivál szeptember 3-a és 5-e között Kaposváron. A város egyik legnépszerűbb kulturális eseménye idén is összművészeti élményeket ígér minden generációnak. A háromnapos programsorozat igazi kikapcsolódást kínál. Színpadra lép többek között a Bagosi Brothers Company, az Arthur Rambo, a The Beavers, a 30Y és még sokan mások. Koncertek, előadások, gyermek és családi műsorok, esténként zenei és vizuális élményeket kínáló különleges produkciók szeptember 3-a és 5-e között. Fergeteges hétvégére vár mindenkit a Ripronai Fesztivál. A programok ingyenesen látogathatók. Részletek www.ripplefest.hu.
0: Megérkezett az új BMW X5. Magabiztos kisugárzás, nagy E-klassze technológiák és kifinomult vezethetőség egyetlen modellben. Mostantól előrendelhető a Schneider Autóháznál már 35.700.000 forinttól. Legyen az elsők között, akik megtapasztalják az új BMW X5 élményét. Várjuk Pécsen és Kaposváron a Schneider Autóháznál. Új BMW X5. Vezetésre született.
7: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
8: 10 éves lett a kaposvári babadoboz, 115 éve nyitotta meg kapuit a Csiki Gergely Színház. Jó reggelt kívánok, 7:30 van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 10 éves lett a kaposvári babadoboz. Az első csomagot napra pontosan egy évtizeddel ezelőtt kapta meg egy Flóra nevű kaposvári lány, akivel az évforduló alkalmából Szita Károly polgármester ismét találkozott. A város azóta minden kaposvári újszülöttet babadobozzal köszönt, amelyben egyebek mellett takaró és több babagondozáshoz szükséges ajándék is helyet kap. Az elmúlt 10 évben több mint 4600 kaposvári kisgyermek kapta meg a város ajándékcsomagját. 115 éve nyitotta meg kapuit a Csiky Gergely Színház. Az új kőszínházban 1911. szeptember 2-án tartották az első előadást, amikor Johann Strauss a Cigányváró című operettjét mutatta be Polgár Károly pozsonyi társulata. Az akkor 1400 férőhelyes épületet Magyar Ede és Tál József tervei alapján építették fel. Már a megnyitó másnapján újabb jelentős előadást tartottak, Erkel Ferenc Bánkbányát játszották díszelőadásként. António Costával, az Európai Tanács elnökével tárgyalt szerdán Budapesten Magyar Péter. A miniszterelnök a találkozón jelezte, hogy a magyar kormány csak akkor támogatja az Európai Unió következő 7 éves költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalkozások érdekeinek. Magyar Péter emellett a magyar menekültügyi szabályozás miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság felfüggesztését is kérte. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is fenntartja a déli határzárat. A miniszterelnök azt is jelezte, hogy hazánk Ukrajna esetében sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozást. Álláspontja szerint egyik tagjelölt ország sem kerülhet be gyorsított eljárással az EU-ba.
9: Időjárás jelentés.
8: Napos, változóan gomoly felhős idő várható ma, esőre minimális az esély, a csúcs hőmérséklet pedig 29 fok környékén alakul. Pénteken, illetve a hétvégén is hasonló idő várható majd, mérsékelten meleggel, sok napsütéssel és némi felhővel az égen.
9: Időjárás jelentést hallottak.
3: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
9: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
10: Lendületből folytatjuk tovább, Krisztián, köszi a híreket, várunk vissza majd 8 órakor is, aztán fél 9-kor és 9-kor, és így tovább. Zenében Lorin, Lendi tovább, témában pedig majd a közlekedési infók.

0: Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Az idei foci VB egyik dalát, Sakirát és Burnaboyt hallgattuk, az infókat pedig ezúttal is az Euro 6x6 taxitól kaptuk. Felüljárók igencsak forgalmasak, Szigetvár felől kb. El is esett, lépésbe lehet csak haladni. Jó hír viszont, hogy a Rákóczi térnél kész van az aszfaltozás, tehát tegnap nem véletlenül vonultak fel a munkagépek, mára már ugyanúgy használható, mint régen. Zajlik viszont az akna fedelezés a 48-as több pontján is. Az egyik legkényelmetlenebb, nevezzük úgy, a Szent Imre kereszteződése. Majdnem bent van a kereszteződésbe, az a két figyelmeztető oszlop, az ki kell kerülni. Ráadásul, ha valaki taszár fele halad, akkor be kell sorolni a belső sávba. A legtöbb helyen ugyanígy van, ilyenkor torlódás van, vagy abban a sávban már nem engedik be az embert, mert nem tud bemenni, olyan sűrű a forgalom, vagy pont azért, mert hirtelen a belső sávban kétszer több autó lesz. A lámpák működnek, a piac környéke is telített, nehéz parkolót találni, és az iskolák környéke is zsúfolt még mindig, de most már talán nem sokáig. A Kisfaludéban különösen, illetve hát szintén a taxi tapasztalata, hogy nem csak az iskolák közvetlen környéke, hanem a környező utcák is még telítettek. Hát valaki oda megy, azt szélozza be, és a szokásosnak nevezhető a bejövő utak forgalma is mind a négy égtájból.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: Pörögnek a slágerek és a percek is itt a rádió mosttal, 9 perc múlva 8 óra. Mielőtt az írésőrrel folytatnánk, ugye elkezdődött a tanév, de a 8-osok, valamint a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba készülő gyerekek számára már el is rajtolt a középiskolai felvételi időszaka. Az oktatási hivatal közzétette a 2026-27-es tanév részletes felvételi tájékoztatóját, úgyhogy mondom már is, hogy mely időpontokat érdemes már most beírni a naptárba, és hogy mi szokott a leggyakoribb bibi lenni. Kezdeném azzal, hogy október 20-ig teszik közzé a középiskolák a felvételi tájékoztatójukat, ebből derül majd ki, hogy milyen tanulmányi területeket indítanak, hogyan számítják a pontokat, kérik ki a központi írásbeli eredményét, és hogy tartanak-e szóbeli vagy más vizsgát. Október 30 a következő dátum, eddig tájékoztatják a 8-os tanulókat az általános iskolák a felvételi eljárás rendjéről. November 16-án teszi közzé az oktatási hivatal a központi írásbeli vizsgát szervező intézmények jegyzékét. December 1-ig a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezés határideje van, utána jön január 23, ekkor tartják a központi írásbeli felvételét magyarból, matekból. Február 3-án írhatják meg a pótló vizsgát azok, akik önhibájukon kívül igazolhatókból nem tudtak részt venni a januári írásbelin. Február 22-ig kell benyújtani majd a középiskolai jelentkezési lapokat, illetve továbbítani a tanulói adatlapot az oktatási hivatalhoz. Aztán jön a tavasz, március 1-től 19-ig lehet majd a középiskolák a szóbeli és egyéb vizsgákat megrendezni. Március 22-én hozzák nyilvánosságra ebből a jelentkezők felvételi jegyzékét, vagyis az ideglenes rangsort. Utána az áprilisi dátumok 6-7-8, ekkor lehet módosítani a korábban megadott sorrendet. Május 7-ig a középiskolák értesítik a jelentkezőket, hogy sikerült vagy nem sikerült, júni 24-25-én pedig a középiskolai beiratkozást tartják. Ennyi. Tudom, sok volt ez így egyszerre, de egyébként az oktatási hivatal oldalán minden megtalálható.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész. Reklám.
1: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
2: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
3: Jön a jubileumi 20. Kaposvári Mézfesztivál konferenciával és szakvásárral. Szeptember 11-én és 12-én méz és méhészeti termékek vására, mézlovagrendek felvonulása, kézműves játszóház, lufi hajtogatás, arcfestés és zenés produkciók várnak a Főutcán és az Európa Parkban. 20. Kaposvári Mézfesztivál. Édes élmények, kihagyhatatlan programok.
4: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
5: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
3: Kattárs. A Családok, Fiatalok és Közösségek Fesztiválja. Fedezd fel, mi köt össze bennünket. A Kaposvári Kattárs Fesztiválon sport és gyerekprogramok, felemelő koncertek, mély beszélgetések és liturgikus események várnak. A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Gyere el, építsünk együtt egy igazságosabb és testvériesebb világot. Kattárs Fesztivál, szeptember 18-20, a belépés díjtalan.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Ma kezdődik a Ripperunai Fesztivál. Minden eddiginél melegebb volt az idei augusztus. Jó reggelt kívánok! 8 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ma kezdődik a Ripperunai Fesztivál. A háromnapos rendezvény csütörtöki programjai az Európa Parkban várják a közönséget. Fél öttől a Rockszínház válogatás műsorát lehet megtekinteni. Fél hattól a Lipi mit csinálsz, este 8-tól pedig a Varga Livius Showband lép fel. A fesztivál pénteken és szombaton a legnagyobb koncertekkel folytatódik. Péntek este az Arthur Rambo és a Bagosi Brothers Company, szombaton pedig a The Beavers és a 30YA színpadra. A Ripperunai Fesztivál szombat estig várja a közönséget Kaposvár belvárosában. Bűncselekményekből származó pénzek tisztára mosásában segítkezett 6 ember Somogyban. A vád szerint két férfi további embereket szerzett be, akik bankszámlákat nyitottak, 1 és 5 millió forint közötti összegeket készpénzben felvették és átadták a szervezőknek. A számla tulajdonosok tudták, hogy a pénz bűncselekményekből származik, közreműködésükért pedig néhány 10 000 forintot kaptak csak. A módszerrel összesen 14 millió forintot juttattak el az ismeretlen megbízókhoz. A nagyotádi járási ügyészség a szervezőkkel szemben végrehajtandó, míg a számlanyitókkal szemben felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott. Minden eddiginél melegebb volt az idei augusztus Magyarországon a mérések 1901-es kezdete óta. A Hungaromet adatai szerint az országos közép hőmérséklet 24,9 fok volt, ami 3,7 fokkal haladta meg az elmúlt évtizedek átlagát. A rekordmeleghez rendkívüli szárazság is társult. Országosan mindössze 15,6 mm csapadék hullott, mintegy 3/4-ével kevesebb a szokásosnál. Ezzel az idei lett a 4. legszárazabb augusztus 1901 óta, az Alföld több részén pedig egész hónapban 5 mm-nél is kevesebb eső esett. 45 iskola sportpályáját újították fel idén országszerte az Aktív Magyarország program támogatásával. A fejlesztésekre összesen több mint 2 milliárd forintot fordítottak, ebből csak nem 900 millió forint volt az állami támogatás, a fennmaradó részt pedig saját forrásból biztosították a pályázók. A munkálatok során a régi, több helyen már balesetveszélyes aszfaltot korszerű, rugalmas burkolatokra cserélték, és rendbetették a vízelvezetést is. Ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárlabda palánkokat, labdafogó hálókat és más sporteszközöket is telepítettek. Új időpontban tartják a koraszülöttek világnapját. Az egészségügyi világszervezet döntése alapján az eddigi november 17-e helyett mostantól november 15-én hívják fel a figyelmet az idő előtt született gyermekekre és családjaikra. Magyarországon minden tizedik babakoraszülöttként, vagyis a terhesség 37. hete előtt jön világra.

0: mi felhővel az égen.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
1: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
3: Krisztián, köszönjük, és már is robogunk tovább itt a Rádió Most naprakész második órájában. Szó lesz majd a palack visszaváltásról. Némi változás lesz majd, bár szerintem itt minket kaposváriakat ez nem érint. És egy új magyar világrekordról is. A távolsági lövő rekorder Mónus József ugyanis akkor átlőtt, mint soha korábban senki. Mondom nem sokára hol és mivel.

0: akkor jön neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Diaz ment a slágere, az Így volt szép pörgött itt a Rádió Mosban. Önmörály érkezik a folytatásban, és egy kis programajánló, hiszen már most délelőtt 10 órától indul a Riprónai Fesztivál, az ideje a 2026-os, az utcatárlattal alkotok a belvárosban, nem csak ma, holnap és holnap után is természetesen. 10 órától délután 2 óráig tart a kaposvári civil szervezetek bemutatkozása és műsora a Dorottya Ház udvarán. Délután 2-től este 6-ig a Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium programai zajlanak majd a Sétáló utcán, többek között persze, és kint a Zsolnai kútnál is indul a program délután 3 órától, ők partizgatni fognak, 15 órától DJ Csabesz indítja majd a napot, majd ugyanezzel párhuzamosan 3 órától rendhagyó irodalomóra kezdődik a kultúrtalálka együttessel a Dorottya Ház udvarán. 4 órától ismét a Zsolnai kútnál lesz majd újabb program DJ DB a lemezjátszók mögött. 16.30-tól az Európa Park csatlakozik majd a program kínálat mellé a Rock Színházzal, akik válogatás műsorral kedveskednek majd. 17 órától August Bárió és Sarkadi Kis János közös műsora a Dorottya Ház udvarán zene és vers címmel. Majd DJ Mesterband és a Soft Motel zenél kint az utcán a Zsolnai kútnál. Jön Lippi Mit csinálsz influencer az Európa Parkba 17.30-tól, majd DJ Vinyl Spinász pörgeti a zenéket a kútnál, a Zsolnai kútnál, a Sétáló utcán 18.30-tól, és még 3 program a nap végére. 19 órától Lee Oliver duója koncertezik a Dorottya Ház udvarán, Varga Liviu showbandje a Quimbyből az Európa Parkban 20 órától, és a kaposvári születésű Csizmadia Lolita akusztikus koncertje előadása 21.30-tól szintén a Dorottya Ház udvarára csábít. Majd. És ez csak a mai nap program kínálata. Jön majd még a pénteki is és a szombati nap is.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: Kirgizisztánban zajlanak a nomád világjátékok. Utána nézek nem sokára, hogy esetleg van-e már magyar eredmény. Amiről most beszélek, ez a rekord nem ott született, de ez mindjárt kiderül majd. Méltán vanok dicsekedni, ugyanis több mint 1 kilométerre lőtt íjjával Mónus József, aki ezzel új világrekordot ért el. 1063 méter és 59 centiméter volt a lövés teljes hossza, amelyet Amerikában élt el a nevadai Smith Creekben megrendezett World Archery és a USA Archery világrekordlövő versenyen. A magyar íjász 6 nyilvesszőt lőtt ki, 4-et kb. 800 méternél találtak meg, az 5. 1059 méterre repült, aztán hosszasan keresgették a 6. vesszőt, de megtalálták 1063 méter 59 centinél. Ezzel Mónus József 80 cm-rel lépte túl a korábbi világrekordot. A rekordról a következőket nyilatkozta, hát valakinek talán csak 80 cm, de nekem egy egész élet munkája van benne, mert egy világrekord nem akkor születik, amikor a nyilvessző földet ér, hanem minden egyes napon, amikor az ember a fáradtság és a fájdalom után újra feláll, és ismét megfeszíti az íjat. A hajdunánási születésű Fehér Farkas néven is ismert íjász hosszú évek óta a távlövő íjászat nemzetközi élmezőnyéhez tartozik. Számos világrekordot állított már fel különböző kategóriákban, és korábban ugyancsak az Egyesült Államokban jutott túl először az 1 kilométeres határon. 2023-ban például az 1741 század méteres eredményt ért el. Hozzátartozik a rekordhoz, hogy Mónus saját íjakat és nyilvesszőket készít, munkáját pedig a sport mellett a hagyományőrzés és a történelmi íjászat kutatása határozza.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Legyél te a tiszta levegő angyala. Keresd a Ripple Rónai Fesztivál alatt az Európa Parkban a Hungary Selfie falát, állj a szárnyak közé és mehet a fotó. Az elkészült képet küldd el Messengeren a Hungary Lélegezz Tisztán Kaposváron Facebook oldalának. A legtöbb lájkot szerző kép tulajdonosa értékes ajándékutalványt nyer. Keresd a selfie falon a QR kódot és nézd meg, mit tehetsz Kaposvár tisztább levegőjéért.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei Jugúváros önkormányzata megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: Hírek most!
5: 10 éves lett a kaposvári babadoboz, 115 éve nyitotta meg kapuit a Csiky Gergely Színház. Jó reggelt kívánok, 8:30 van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 10 éves lett a kaposvári babadoboz. Az első csomagot napra pontosan egy évtizeddel ezelőtt kapta meg egy Flóra nevű kaposvári lány, akivel az évforduló alkalmából Szita Károly polgármester ismét találkozott. A város azóta minden kaposvári újszülöttet babadobozzal köszönt, amelyben egyebek mellett takaró és több babagondozáshoz szükséges ajándék is helyet kap. Az elmúlt 10 évben több mint 4600 kaposvári kisgyermek kapta meg a város ajándékcsomagját. 115 éve nyitotta meg kapuit a Csiky Gergely Színház. Az új kőszínházban 1911. szeptember 2-án tartották az első előadást, amikor Johann Strauss a Cigánybáró című operettjét mutatta be Polgár Károly pozsonyi társulata. Az akkor 1400 férőhelyes épületet Magyar Ede és Tál József tervei alapján építették fel. Már a megnyitó másnapján újabb jelentős előadást tartottak, Erkel Ferenc Bánkbányát játszották díszelőadásként. Soknem minden második magyar internetező kérdezett már mesterséges intelligenciát valamilyen egészségügyi témában. Leggyakrabban tünetek ellenőrzésére, leletek és labor eredmények értelmezésére, valamint gyógyszerekkel és mellékhatásokkal kapcsolatos információk keresésére használják az MI-t. A fiatalok körében ez különösen gyakori, de már a 60 év feletti internetezők negyede is fordult mesterséges intelligenciához egészségügyi kérdéssel. Új időpontban tartják a koraszülöttek világnapját. Az Egészségügyi Világszervezet döntése alapján az eddigi november 17-e helyett mostantól november 15-én hívják fel a figyelmet az idő előtt született gyermekekre és családjaikra. Magyarországon minden tizedik baba koraszülöttként, vagyis a terhesség 37. hete előtt jön világra. A világnaphoz kapcsolódóan idén is megtartják a hagyományos lila napot, amikor országszerte épületeket világítanak meg lilával, és különböző programokkal hívják fel a figyelmet a koraszülöttek támogatására.
0: Időjárás jelentés.
5: Napos, változóan gomoly felhős idő várható ma. Esőre minimális az esély, a csúcs hőmérséklet pedig 29 fok környékén alakul. Pénteken, illetve a hétvégén is hasonló idő várható majd. Mérsékelte meleggel, sok napsütéssel és némi felhővel az égen.
0: Időjárás jelentést hallottak.
6: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
7: Szóba került a Csiky Gergely Színház fontos évfordulója, amely a mai naphoz kapcsolódik. A Csiky Gergely Színházhoz pedig a legendás rendező és igazgató is hozzá tartozik, azaz Babarczi László. Ráemlékezünk majd ebben a fél órában többek között, hiszen neki ma van a születési évfordulója. Ezen kívül szó lesz a palack visszaváltása, változtatás tesztel ugyanis.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: Változtatás fontolgat a MOHU. Ez a következő hírünk. Sziasztok, kellemes napot kívánok mindenkinek. 3:49 járunk 2 perccel, és nézzük, hogy mi változhat a műanyag palack visszaváltásnál. Hát az, hogy megszűnhet a készpénzes palack visszaváltás, és a MOHU már is javaslatot tesz a rendszer módosítására. Nem vagyok vele tisztában, hogy az összes visszaváltó, szerintem ez vidéket talán, vagy legalábbis Kaposvárt kevésbé érinti. Nem tudom, hogy itt Kaposváron van-e készpénzes visszaváltó berendezés, no, de hát olyan sok helyen van, meg nem tudom, hogy hol, melyik céggel milyen megegyezése van a MOHU-nak, de a tervek szerint a jövőben nem lehet majd készpénzben visszakapni a palackok visszaváltása után járó pénzt. Marad a blokk, amit helybe le lehet majd vásárolni, az utalás, illetve a jótékony felajánlás. A visszaváltásért felelős igazgató Bozóki Csaba jelentette be ezt a Facebookon, hogy megkezdődtek a tárgyalások az önkormányzatokkal erről a dologról, mert hogy a főváros egyes részein gondot okoz. Összességében tehát maga a rendszer nem fog változni, csak hogyha valahol van készpénz kifizetés, ott az lehet, hogy megszűnik. És hogy egyébként milyen nagyságrendű maga a műanyag üveg visszaváltás? 2024. januárjában indult hazánkban ez a rendszer, azóta több mint 6 milliárd palackot váltottunk vissza.

a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Legyen jókedvű és lendületes! Ez itt a Naprakész!
1: Már majdnem vége a mai Naprakésznek, az utolsó perceket emlékezésre szánjuk, hiszen egyrészt a Csiky Gergely Színház ünnepel évfordulót, az első előadásának évfordulóját, másrészt egykori legendás rendező és igazgató szintén a születési évfordulóját. Hát nem tartja sajnos, mert már sajnos 4 éve nincs közöttünk, de ma van Babarczi László születési évfordulója, aki 1941. szeptember 3-ai születésű, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színház rendező, színigazgató, egyetemi tanár, érdemes és kiváló művész, és a kaposvári Csiky Gergely Színház örökös tagja. 73-ba került ide a Nemzeti és a Pécsi Nemzeti után, rendező lett, 74-től már főrendező, 78-tól plusz a színház igazgatója is volt. Emellett tanított a Színházi és Filmművészeti Főiskolán, rektor is volt ott, és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem vendégoktatója is. 22. január 31-én hunyt el 80 éves korában, itt temették Kaposváron a Keleti temetőben, aki arra jár, egy szál virággal emlékezzen rá róla. 33 rendezése volt itt Kaposváron a Csiky Gergely Színházban, és mondanom sem kell, hogy egyik fő érdeme, hogy olyan lett a színház, amitől nem csak országos, hanem nemzetközi hírű, legendás színház lett a 80-as években, így a színészeken kívülnek is elévülhetetlen érdemei vannak az úgynevezett Kaposvár jelenségben.
2: És

0: Ez volt a Naprakész.
1: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Reklám.
2: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
3: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a kaposvári plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
4: Kár lenne kihagyni. Cherry Tiggo 7 hibrid már 9.990.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
5: Bonyolult diéták, glutén vagy cukor probléma. A mentes morzsában a péksütemények és krémes kávék mellé szakértő segítséget kapsz. Kérj személyre szabott táplálkozási tanácsadást étrenddel együtt. Egyél jót, élj jól. Mentes morzsa, Kaposvár, Főutca 53. Mentesen is lehet finom.
4: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
6: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hírofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hírofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
4: A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Oláh Gergő. Kaposvárra érkezik a Kattárs Fesztivál. Valódi találkozások, értékes beszélgetések és minőségi zene. Kattárs Fesztivál. Szeptember 18-20. A belépés díjtalan.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
7: Ma kezdődik a Ripper Rónai Fesztivál. Több mint 110 g droggal a kocsijában bukott le egy kaposvári férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ma kezdődik a Ripper Rónai Fesztivál. A háromnapos rendezvény csütörtöki programjai az Európa Parkban várják a közönséget. Fél öttől a Rockszínház válogatás műsorát lehet megtekinteni, fél hattól a Lipi Mit csinálsz, este 8-tól pedig a Varga Livius Showband lép fel. A fesztivál pénteken és szombaton a legnagyobb koncertekkel folytatódik. Péntek este az Arthur Rambo és a Bagosi Brothers Company, szombaton pedig a The Beavers és a 30Y-án színpadra. A Ripper Rónai Fesztivál szombat estig várja a közönséget Kaposvár belvárosában. Több mint 110 g droggal a kocsijában bukott le egy kaposvári férfi, akinek ráadásul vezetnie sem lett volna szabad. Az 53 éves férfit augusztus végén fogták el a rendőrök, miután felmerült a gyanú, hogy kábítószerrel kereskedik. Az autójában több mint 100 g kristályos kábítószer gyanús anyagot, valamint drogfogyasztáshoz használt eszközöket találtak. Kiderült az is, hogy a férfit korábban eltiltották a vezetéstől, ennek ellenére autóval közlekedett. A rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

0: kevesebb eső esett.
1: António Costával, az Európai Tanács elnökével tárgyalt szerdán Budapesten Magyar Péter. A miniszterelnök a találkozón jelezte, hogy a magyar kormány csak akkor támogatja az Európai Unió következő 7 éves költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalkozások érdekeinek. Magyar Péter emellett a magyar menekültügyi szabályozás miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság felfüggesztését is kérte. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is fenntartja a déli határzárat. A miniszterelnök azt is jelezte, hogy hazánk Ukrajna esetében sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozást. Álláspontja szerint egyik tagjelölt ország sem kerülhet be gyorsított eljárással az EU-ba. 45 iskola sportpályáját újították fel idén országszerte az Aktív Magyarország program támogatásával. A fejlesztésekre összesen több mint 2 milliárd forintot fordítottak, ebből csaknem 900 millió forint volt az állami támogatás, a fennmaradó részt pedig saját forrásból biztosították a pályázók. A munkálatok során a régi, több helyen már balesetveszélyes aszfaltot korszerű, rugalmas burkolatokra cserélték, és rendbetették a vízelvezetést is. Ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárlabda palánkokat, labdafogó hálókat és más sporteszközöket is telepítettek.
2: Időjárás jelentés.
1: Napos, változóan gomoly felhős idő várható ma. Esőre minimális az esély, a csúcs hőmérséklet pedig 29 fok környékén alakul. Pénteken, illetve a hétvégén is hasonló idő várható majd. Mérsékelten meleggel, sok napsütéssel és némi felhővel az égen.
2: Időjárás jelentést hallottak.
3: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
4: Sziasztok, nagy tisztelettel köszöntöm valamennyi Rádió Most hallgatónkat a Portugál The Man slágerével. Ó, hát már csak ez a mai munkanap, meg a holnapi munkanap és vége is ennek a hétnek. Hozzá az idő is tökéletes, plusz képzőművészeti, festészeti és zenés is lesz már a mai nap a Réprónai Fesztiválnak köszönhetően. A hírek alatt kiszaladtam a főutcára, javában készülődnek már a kiállító művészek, sok-sok szép színes festményt lehet már most is megnézni. Stílszerűen hozok is majd egy program ajánlót, hiszen olyan temérdek program van, hogy egyszer elmondani nem is lehet. És közben, vagy addig is, olyan zenékkel, előadókkal folytatjuk, mint a Portugal The Man, Cameron Whitecomb, Perry és Tom Jones.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2. Programajánló.
1: Mintegy 60 produkció várja a kedves érdeklődőket az idei Ripronai Fesztiválon, amely tulajdonképpen már el is kezdődött, hiszen már pakolnak az utcatárlat alkotói kint a sétáló utcán. Hivatalosan 10 órától láthatók a képek, de már sokan kint vannak. 10 órától indul a kaposvári civil szervezetek bemutatkozása és műsora is a Dorottyaház udvarán, amely délután 2-ig tart. Akkor jönnek majd a zicsisek, és belakják ők is a sétáló utcát, az Európa Parkot, és inkább hadd tömbösítsek, hiszen számos különböző helyszíne van az idei Ripronai Fesztiválnak. Egyrészt a kiállítások révén például az Agóra, ahol majd táncház is lesz, maga a Dorottyaház nagy terme, szintén kiállítótér, az udvara, amely koncerthelyszín is, és a Vasari képtár is szintén helyszínként. Plusz programok lesznek a Zsolnai kútnál, az Európa Parkban, ahogy mondtam, a Dorottyaház udvarán, és pénteken szombaton este a Kossuth téren is. Számos kiállító is stand lesz majd szemben a múzeummal a sétáló utcán, egyébként mindenhol lesz majd lerakva program, így bárki kézben tarthatja és láthatja, hogy melyik helyszínen mikor mi fog majd történni. Én most hadd hívjam fel a figyelmet a gyerekprogramokra. Ennek keretében például holnap délelőtt 10-től délután 2-ig interaktív zenei előadások lesznek, a mai modern könnyű zene kialakulását mutatják majd be a résztvevők a Dorottyaház udvarán. Megtekinthető majd szintén holnap délután 4-től az Európa Parkban Danny Bain előadása a fán lakó gyerekről. Szombaton meg aztán annyi minden lesz, hogy nem győzi az ember kapkodni a fejét. Lesz Kuflik gyermekkoncert az Európa Parkban délelőtt, lesz cirkuszi játszóház, mesebarlang, fellép a Kaptár Színház, jönnek gólyalábasok, táncolnak a nitások, lesz még picurimuri koncert és bűvész show is. Mesekoncerten lép majd fel a Kristály Kvartett, a Sárkány és az Ördög történetét hozza majd a Kámfor Báb Színház szombaton délután, úgyhogy a legfiatalabbaktól kezdve kínál programot a Ripronai Fesztivál.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Az amerikai álom. Ugye igen. Sokat emlegetik
2: a ezt. Pite, oddod a pite.
3: Meg a pite.
2: Az amerikai pitét ne hagyjuk
1: ki. Langyos a jó, igen. Nem feltétlenül politikai, katonai vagy gazdasági oldalról nézzük Amerikát. Miért van valami Amerika érzése a félvilágnak? Miért integet vissza álmaimban Amerika? Miért a lehetőségek hazája? És mi az, ami Amerika nélkül nem lenne az, ami? Mindenki egy kicsit próbálja Amerikába
2: képzelni magát. Zene, Hollywood, életérzés.
1: A popkultúra.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Autóba ülnél? Várj egy pillanatot. Mi lenne, ha ma inkább tekernél? Suliba, munkába. Kaposvár két keréken is vár. Nincs dugó, nincs parkolóhelyvadászat, csak te, a bringád és egy kis mozgás. Ráadásul minden egyes megtett kilométer, amit autó helyett kerékpárral teszel meg, egy lépés a tisztább, élhetőbb város felé. Indulj zölden, tekerj inkább a jobb városi levegőért, mindannyiunkért. Bringával suliba, bringával munkába, Kaposvárért is. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
5: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Ahó, kitartást kívánok a mai naphoz. Talán ebben picikét tud segíteni Taylor Swift is, mint előadó így 3 perccel fél 10 után, de már a tudat, hogy ha valaki órák óta dolgozik, az már tök jó, nem? Hogy már ilyen régóta csinálom, fogyott már a munkaidőből, és ha van még lendület, akkor az annál jobb. De nézzük a továbbiakat, Taylor Swiftet követően Enrique Iglesias, a Maneskin és Belinda Carlisle is énekel majd.

0: Kedvenc sláger a múltból, 1987-ben született a melódia, és azóta is a rádió kedvence. Én is kellemes napot kívánok ezzel a dallal. Már is folytatjuk a Random Trippel, előtt azonban elmélázunk. Ugye nagyon sokat beszéltünk mi is, meg hát nyilván mindenhonnan ez jön, a klímaváltozás és a hatás, meg hát a saját bőrünkön érezzük, hogy milyen tartósan voltak nagy melegek, mi több vannak. Megint felfelé tart a hőmérséklet, a hétvégén már megint 33-4-5 fok lehet, jövő héten pedig még egy picit több is az első napokban. Na de hát, milyen lesz majd a tél? Azt már mondták, hogy az El Niño hatás miatt ősszel lesznek csapadékos, még akár jégveréses időszakok is. Na de szerintem sokan kíváncsiak arra, hogy ha ilyen a nyár, akkor vajon milyen a tél? A kutatók pedig azt mondják, Magyarország, Ausztria, Szlovákia, Csehország, Szlovénia és a környező térség számára a jelenlegi számítások alapján az enyhe atlanti légtömegek gyakori megjelenése lehet a tél egyik fontos jellemzője. Ez nem azt jelenti, hogy végig enyhe lesz, mert a szezonális modell 3 hónap átlagáról ad információt, így egy enyhébb december-február átlagba azért belefér az is, hogy több kemény fagy van. Hát pont ilyen volt az elmúlt tél is, nem? De bár volt azért ott mínusz 14 is. Viszont azt valószínűsíti ez a modell, hogy gyakoribb lesz a frontátvonulások száma és nagyobb a csapadék esélye. A tavalyi aszályos tél után idén vélhetőleg jóval csapadékosabb lesz. A modell futtatán szerint a síkságon az enyhébb légtömegek miatt a csapadék jelentős része eső vagy havas eső lesz. Hegyvidéken azonban lényegesen kedvezőbb a helyzet, hát nagy hegyvidékeink nekünk nincsenek, de mondjuk 2 kilométer fölött, ha mondjuk valaki síelni tervezne, véletőleg nagyon nagy havak lesznek majd. Amúgy a tél egyik bizonytalansági tényezője az úgynevezett stratoszférikus poláris örvény állapota, ez ami a sarkvidéket veszi körül, egy magas légköri erős nyugati áramlás. Ha ez stabil, akkor enyhe lesz a tél, és ott lesz nagyon hideg a sarkvidékeken. Ha nem, ha hullámzik, akkor lehetnek olyan hideg betörések, mint tavaly is voltak.
1: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Szeptember 5-én 8 és 12 óra között lecsófőző verseny a Kaposvári Nagypiacon. Gyere el és kóstolj bele a különleges receptekbe, szurkolj a csapatoknak, vagy állj te is fakanalat ragadva a bogrács mellé. Ingyenes kóstolók, kézműves programok, helyi termelők finomságai. Egy nap, ami a jókedvről és az ízekről szól. További részletek a Kaposvári Nagypiac honlapján és a Facebookon.
2: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani!
1: A jövő árnyéka ma kezdődik. Ültess te is fát! Dísz- és gyümölcstermőfák 10-20% kedvezménnyel a Hélia kertészetben. Óriási választékkal várunk a hét minden napján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet. Ültess ma a holnapért. Részletek Facebook oldalunkon.
3: Kattárs. A Családok, Fiatalok és Közösségek Fesztiválja. Fedezd fel, mi köt össze bennünket. A Kaposvári Kattárs Fesztiválon sport és gyerekprogramok, felemelő koncertek, mély beszélgetések és liturgikus események várnak. A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Gyere el, építsünk együtt egy igazságosabb és testvériesebb világot. Kattárs Fesztivál, szeptember 18-20, a belépés díjtalan.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: 10 éves lett a kaposvári babadoboz, 115 éve nyitotta meg kapuit a Csiky Gergely Színház. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 10 éves lett a kaposvári babadoboz. Az első csomagot napra pontosan egy évtizeddel ezelőtt kapta meg egy Flóra nevű kaposvári lány, akivel az évforduló alkalmából Szita Károly polgármester ismét találkozott. A város azóta minden kaposvári újszülöttet babadobozzal köszönt, amelyben egyebek mellett takaró és több babagondozáshoz szükséges ajándék is helyet kap. Az elmúlt 10 évben több mint 4600 kaposvári kisgyermek kapta meg a város ajándékcsomagját. 115 éve nyitotta meg kapuit a Csiky Gergely Színház. Az új kőszínházban 1911. szeptember 2-án tartották az első előadást, amikor Johann Strauss a Cigányváró című operettjét mutatta be Polgár Károly pozsonyi társulata. Az akkor 1400 férőhelyes épületet Magyar Ede és Tál József tervei alapján építették fel. Már a megnyitó másnapján újabb jelentős előadást tartottak, Erkel Ferenc Bánkbányát játszották díszelőadásként. Bűncselekményekből származó pénzek tisztára mosásában segítkezett 6 ember Somogyban. A vád szerint két férfi további embereket szerzett be, akik bankszámlákat nyitottak, 1 és 5 millió forint közötti összegeket készpénzben felvették és átadták a szervezőknek. A számla tulajdonosok tudták, hogy a pénz bűncselekményekből származik, közreműködésükért pedig néhány 10 000 forintot kaptak csak. A módszerrel összesen 14 millió forintot juttattak el az ismeretlen megbízókhoz. A nagyotádi járási ügyészség a szervezőkkel szemben végrehajtandó, míg a számlanyitókkal szemben felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott. A szokásosnál jóval kevesebb szőlő teremhet idén Magyarországon, ami a borok árát is feljebb hajthatja. A GKI Gazdaságkutató ZRT elemzése szerint elsősorban az aszály és a szőlőket pusztító aranyszínű sárgaság okoz komoly károkat a borvidékeken. A szélsőséges időjárás miatt a születés 2-3 héttel korábban kezdődött a megszokottnál. Jó hír ugyanakkor, hogy a leszületelt szőlő minősége kiváló, csak éppen jóval kevesebb van belőle. Sok nem minden második magyar internetező kérdezett már mesterséges intelligenciát valamilyen egészségügyi témában. Leggyakrabban tünetek ellenőrzésére, leletek és laboreredmények értelmezésére, valamint gyógyszerekkel és mellékhatásokkal kapcsolatos információk keresésére használják az MI-t. A fiatalok körében ez különösen gyakori, de már a 60 év feletti internetezők negyede is fordult mesterséges intelligenciához egészségügyi kérdéssel.
0: Időjárás jelentés.
4: Napos, változóan gomoly felhős idő várható ma, esőre minimális az esély, a csúcs hőmérséklet pedig 29 fok környékén alakul. Pénteken, illetve a hétvégén is hasonló idő várható majd, mérsékelten meleggel, sok napsütéssel és némi felhővel az égen.
0: Időjárás jelentést hallottak
5: a Rádió Most stúdiójában.
0: Keszthelyi Tibor.
5: Keszthelyi Tibor.
0: Keszthelyi Tibor.
6: 10 óra már pipa ebből a mai munkanapból, megkezdtük a nap 11. óráját, és hogy ez is lendületes legyen, arról a Van Republika, Blaha Louisiana, Michael Gray és Diaz Menta is gondoskodik. Hozok egy újabb programajánlót, megnézzük, meddig lesz nyár és strandidő, és érkeznek a horoszkópok is.

0: programajánló.
1: Ők voltak a Blaha Louisiana, akik szintén voltak már sztár vendégei a Riplónai Fesztiválnak, méghozzá legutóbb tavaly előtt, de egyébként 2021-ben is jártak már nálunk. Nos, idén ezt az alterosabb poprock vonalat majd többek között az Arthur Rambo képviseli, és a 30Y Pécsről. Az egyik ugye egy pénteki, a másik egy szombati fellépő lesz, a sok közül gyorsan hadd tegyem hozzá. Lesznek

0: Nagyon érdekes csemege is egyébként az idei Riplonai Fesztiválon. Egyrészt gondolok itt arra, hogy itt a Zsolnai kútnál DJ program lesz már a mai napon, és holnap is folyamatosan lesznek délután előadók. Lesz egy rendhagyó irodalomóra kultúrtalálkával, egy rendhagyó együttműködés, August Bárió és Harkadi Kis János zene és vers előadása majd, ez már ma lesz egyébként, méghozzá délután 5 órától a Dorottya ház udvarán. Tavaly is voltak és idén is lesznek influencerek, tehát közösségi média személyiségek, ilyen lesz például Lipi Mitch Csinálsz, és Bianca Hajdú is. Különleges előadás lesz a Romhányi 105, a 105 éves születésévforduló alkalmából Spilák Klára színművész műsorvezetővel és Várkonyi Judittal, a Romhányi életrajzi könyv szerzőjével. Ennek a könyvnek az a címe, hogy az Aduász, és ők jönnek majd méghozzá holnap délután 3 órára a Dorottya ház udvarára. Szintén zenei csemegének számít Gorg és Benzol duója majd az Európa Parkban. Felcsendül majd egy kis blues muzsika, lesz majd ír kocsmazene is, és rockabilly, western módra, illetve idén számos cirkuszi produkció, bűvészshow, artistashow, cirkuszi játszóház, gólyalábasok, tán még egy kis légtornászat is, úgyhogy igazán fergetegesnek ígérkezik az idei Riprónai Fesztivál. Aki mozizna, annak a kaposvári kultikot ajánlom, hiszen csütörtök lévén jönnek az újabb filmek, ilyen a Torrente halt, hát nem úgy új film, de most fel van elevenítve, Tériszony kalandfilm dráma. Plusz persze a többi film, a Ted és a csodalámpa, Mancsőrjárat, Dino film, az Endülés, a Csak egy éjszaka, a Pókember vadonatúj nap, az Insidious köztünk járnak, a Tériszony, az Odüsszeia és a Kutya csillagkép is. És persze ajánlom magunkat is, mert hogy játszani is fogunk majd ma napközben, illetve nem sokára majd horoszkópozni is.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Időjárás jelentés.
2: Hosszú és meleg vénasszonyok nyara ígérkezik az előrejelzések szerint. 30 fok felett maradunk egészen a jövő hét közepéig. Utána csökken majd alább a hőmérséklet, és nagyjából ilyen 25 Celsius fokos napi maximumok lesznek jó darabig. De hogyha igazán hosszú távon nézünk előre az időben, akkor hát lesz egy-két meglepő dolog. Egyrészt az, hogy simán strandidő lesz tulajdonképpen szeptember végéig. És aztán utána lesz majd egy újabb szint csökkenés, ami a napi maximumokat illeti. Az októbert már nagyjából 20 Celsius fokkal indítjuk, és onnan száll majd alább a hőmérséklet nagyjából 10 fokig novemberig. Érdekes, mert pár héttel ezelőtt, amikor ilyen hosszú távú előrejelzést néztem, akkor majdnem egy hónappal hosszabb jó időszakot mutatott az előrejelzés. Ez kb. Mondhatom is, hogy az évszakos átlagnak megfelelő októbert takar, és aztán így indítjuk majd a novembert is. Az első fagy érkeztére a mostani modell szerint november közepén 14-én kell majd a hajnali órákban számítani. Na de ahogy az elmúlt hetekben változott az előrejelzés, ez ugyanúgy fog majd a következő hetekben is. Aztán majd rendszeresen mindig ránézünk hétről hétre, hogy mi újság van, legalábbis hosszú távon. Addig is a jelen, az hőség meleg, kánikula 30 fokkal.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Legyél te a tiszta levegő angyala. Keresd a Ripple Rónai Fesztivál alatt az Európa Parkban a Hungary Selfie falát, állj a szárnyak közé és mehet a fotó. Az elkészült képet küldd el Messengeren a Hungary Léleges Tisztán Kaposváron Facebook oldalának. A legtöbb lájkot szerző kép tulajdonosa értékes ajándékutalványt nyer. Keresd a selfie falon a QR kódot és nézd meg, mit tehetsz Kaposvár tisztább levegőjéért.
5: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.
1: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
2: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
3: 10 óra 36 perc van, indítjuk már is a horoszkópot, ezúttal hármasával mondom, úgyhogy most először szűz, mérleg és skorpió következik. Szűz, a mai napon a praktikus gondolkodásod és az éles meglátásaid segítik a legnehezebb feladatok gördülékeny megoldását. Mérleg, egy váratlan beszélgetés kapukat nyit meg előtted, ha nyitott maradsz a környezetedből érkező javaslatokra. Skorpió, a megérzéseid most különösen erősek, így érdemes ma az ösztöneidre hallgatnod a fontos döntések meghozatalakor.
2: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: A Rimi Romi Elton John sláger után, amit a Blue dolgozott át, újabb jóslatok következnek, nyilasok, bakok, vízöntők, figyelem. Nyilas, új távlatok és inspiráló ötletek bukkannak fel a látóhatáron, amelyek lendületet adnak a hétköznapjaidnak. Bak, kitartásod és fegyelmezettséget meghozza ma a várt gyümölcsét, így bátran léphetsz egyet előre a céljaid felé. Vízöntő, egy szokatlan gondolat vagy ötlet teljesen új megvilágításba helyezhet egy régebbi problémádat.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Tétmekre után mindjárt vért pesdítünk Gloria Estefannal és a Miami Sound Machine-nal. Előtte azonban jön újabb három jóslat, úgyhogy halak, kosok, bikák, figyelem. Halak, engedd szabadon a kreativitásodat, mert a mai belső békéd és nyugalmad igazi alkotó erővé válhat. Kos, a benned rejlő természetes energia most hegyeket mozgathat meg, ha tudatosan egyetlen fontos célra összpontosítasz. Bika, a stabilitás iránti vágyad ma biztonságot ad a környezetednek is, amivel kivívod a legközelebbi társaid elismerését.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Végül, de nem utolsó sorban, még egy kis horoszkóp a záró három jóslattal, ikreknek, rákoknak, oroszlánoknak. Ikrek, gyors és pörgős kommunikációdal könnyen meggyőzhetsz bárkit, ezért remek alkalom kínálkozik ma a fontos egyeztetésekre. Rák, hallgass a szívedre és fordíts több időt a feltöltődésre, mert a lelki egyensúlyod most mindennél többet ér. Oroszlán, természetes karizmád ragyogóan érvényesül, így bízhatsz abban ma, hogy felkelted a számodra fontos emberek figyelmét. Én pedig, mivel a búcsúzáshoz értem, azt szeretném még, hogy is mondjam, fókuszba helyezni, arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy búcsúzom, és majd vasárnap találkozunk itt a rádióban legközelebb, esetleg innen a Riplonai Fesztivál valamelyik színpadán. Várlak benneteket szeretettel, oda is akár egy közös fényképezkedésre is. További minden jót, szép napot kívánok, és kellemes csütörtököt. Viszont hallásra, sziasztok!
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.
0: 91.2. Rádió most.

0: Reklám.
1: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a kaposvári plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
2: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
3: Bonyolult diéták, glutén vagy cukor probléma? A mentes morzsában a péksütemények és krémes kávék mellé szakértő segítséget kapsz. Kérj személyre szabott táplálkozási tanácsadást étrenddel együtt. Egyél jót, élj jól. Mentes morzsa, Kaposvár, Főutca 53. Mentesen is lehet finom.
4: Kár lenne kihagyni. Cherry Tigo 7 hibrid már 9.990.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Ma kezdődik a Ripper-Rónai Fesztivál. Olvasópontot alakított ki a Takács Gyula könyvtár a Kaposvári Kórházban. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ma kezdődik a Ripper-Rónai Fesztivál. A háromnapos rendezvény csütörtöki programjai az Európa Parkban várják a közönséget. Félőtől a Rockszínház válogatás műsorát lehet megtekinteni, 17:30-tól a Lipi Mit csinálsz, este 8:00-tól pedig a Varga Livius Showband lép fel. A fesztivál pénteken és szombaton a legnagyobb koncertekkel folytatódik. Péntek este az Arthur Rambo és a Bagosi Brothers Company, szombaton pedig a The Beavers és a 30YA színpadra. A Ripper-Rónai Fesztivál szombat estig várja a közönséget Kaposvár belvárosában. Olvasópontot alakított ki a Takács Gyula könyvtár a Kaposvári Kórházban. A könyvtár még a nyáron vitt el az első köteteket a Kaposi Mór Oktató Kórházba, hogy olvasnivalóval tegye kellemesebbé a betegek és hozzátartozóik ott töltött idejét. Az olvasóponton elsősorban szép irodalmi könyvekből válogathatnak a járó és fekvő beteg osztályokon lévők, de gyermekköteteket is kihelyeztek a fiatalok és szüleik számára. A Takács Gyula könyvtár a jövőben is rendszeresen újabb könyvekkel tölti fel a kórházi olvasópontot. Több mint 110 g droggal a kocsijában bukott le egy kaposvári férfi, akinek ráadásul vezetnie sem lett volna szabad. Az 53 éves férfit augusztus végén fogták el a rendőrök, miután felmerült a gyanú, hogy kábítószerrel kereskedik. Az autójában több mint 100 g kristályos kábítószergyanús anyagot, valamint drogfogyasztáshoz használt eszközöket találtak. Kiderült az is, hogy a férfit korábban eltiltották a vezetéstől, ennek ellenére autóval közlekedett. A rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. 45 iskola sportpályáját újították fel idén országszerte az Aktív Magyarország program támogatásával. A fejlesztésekre összesen több mint 2 milliárd forintot fordítottak, ebből csaknem 900 millió forint volt az állami támogatás, a fennmaradó részt pedig saját forrásból biztosították a pályázók. A munkálatok során a régi, több helyen már balesetveszélyes aszfaltot korszerű, rugalmas burkolatokra cserélték, és rendbe tették a vízelvezetést is. Ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárlabda palánkokat, labdafogó hálókat és más sporteszközöket is telepítettek. Tovább erősödhet az El Niño, amely a világ számos részén szélsőséges időjárást okozhat a következő hónapokban. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzése szerint szinte biztos, hogy a jelenség 2027. februárjáig fennmarad, az év végére pedig nagyon erőssé válhat. Az El Niño a csendes óceán vízének időszakos felmelegedése, amely világszerte befolyásolja a hőmérsékletet és a csapadék eloszlását. Egyes térségekben növelheti a hőhullámok, az aszályok és az árvizek kockázatát is. A Meteorológiai Világszervezet szerint ősszel a szárazföldek nagy részén az átlagosnál magasabb hőmérséklet valószínű.
0: Időjárás jelentés.
5: Napos, változóan gomoly felhős idő várható ma. Esőre minimális az esély, a csúcs hőmérséklet pedig 29 fok környékén alakul. Pénteken, illetve a hétvégén is hasonló idő várható majd. Mérsékelten meleggel, sok napsütéssel és némi felhővel az égen.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Gyürti Betta.
6: Hello, köszöntök mindenkit ezen a csodaszép csütörtöki napon. Remélem, hogy jól érzitek magatokat, minden rendben, és így 4 perccel 11 óra után is azt mondjátok, hogy nem indult rosszul ez a nap, és később sem ronthatja el semmi a kedvünket. Ez sok esetben fejben el lehet dönteni valóban, de azért remélem, hogy a világ sem esküszik össze ellenünk. Ha kell egy biztos pont, esetleg egy zűrzavaros napon, itt vagyunk mi. A 91.2-n a legnagyobb slágerekkel, a Nickelback újdonságával, a Leave Me Behind cíművel mindjárt előbb Olivia Rodrigo énekel.
7: I hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupid.

Ez egy sirendala volt a rádió moston, Old Phone címmel szólt. Régi telefon vagy új, okos vagy nem, mindegy, legyen elmentve benne a 70-32-32-355-ös szám a rádió most nevével együtt. Egyrészt, mert bármikor üzenhettek nekünk, ha segítségre van például szükségetek, vagy közlekedési infót tudtok nekünk mondani, írni, mert hogy hívni is tudtok ezen a számon bennünket, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogyha infóitokat eljuttatjátok hozzánk, ugyanakkor amivel meg tudjuk hálálni, az nem csak a zenei kínálatunk, hanem az ajándékok is, és ma két alkalommal is játszunk, úgyhogy szükség lesz erre a telefonszámra, SMS és Viber számra, egyrészt egy Kométa ajándékcsomag talál ismét gazdára, másrészt pedig az Obi előtti zöldséges dínyéje is. Ugye jól hangzik? Na és milyen jól hangzik Chad Kroeger és Josie Scott dala, ez a Hero. Tartsatok velünk!

0: Watermelon Sugar.
1: Programajánló.
2: Híreinkből már tudhatjátok, és mert egyébként többször is elmondtuk az elmúlt napokban, hogy a mai nappal elkezdődik a Ripronai Fesztivál, sőt már el is kezdődött a kaposvári civil szervezetek bemutatkozásával és műsorával az egykori Csokonai fogadó udvarán, a Dorottya udvarban. Délután 2-ig tart ez, aztán lesz a rendhagyó irodalom óra kultúrtaláka együttesen 3-tól, 5 órakor kezdődik August Bárió és Sarkadi Kis János zene és vers című előadása, ma este 7-től a Lee Oliver Duo, 9:30-től pedig Csizmadia Lolita akusztik koncerttel szórakoztatja a közönséget. Az Európa Parkban a Rock Színház válogatás műsorát 17:30-tól lehet megtekinteni, a Lippi Mi Csinálsz című előadást 17:30-tól, és a Varga Livius Show Band fellépésére is lehet számítani este 8-tól. Utcazenei programokkal is várnak bennünket, például a mai napon délután 2 és este 8 között Analógia Daytime Party lesz. Több DJ is szórakoztatja majd a Pő utcán, a Zsolnai kútnál az arra járókat. Persze utcaművészeti programokra is lehet számítani, street art képző és iparművészet az utcán. Ingyenes kiállításokat lehet megtekinteni, lesz Titi Táncház, belvárosi séta ma 17:30-tól, melyen Ripronai József festményein keresztül idézzük meg a századfordulós Kaposvár és a családtagok, modellek, szerelmek, művészbarátok kapcsolatát. Találkozás a Zsolnai Ivókútnál.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Autóba ülnél? Várj egy pillanatot. Mi lenne, ha ma inkább tekernél? Suliba, munkába. Kaposvár két keréken is vár. Nincs dugó, nincs parkolóhelyvadászat, csak te, a bringád és egy kis mozgás. Ráadásul minden egyes megtett kilométer, amit autó helyett kerékpárral teszel meg, egy lépés a tisztább, élhetőbb város felé. Indulj zölden, teker inkább a jobb városi levegőért. Mindannyiunkért. Bringával suliba, bringával munkába, Kaposvárért is. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
5: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.

A Rock DJ-t Robbie Williams-től hallgattuk a rádió. Mostan egy percen múlt el 3:42. Hogy álltok az ebéd kérdésével? Remélem úgy, hogy most már le tudtok ülni egy kicsit nyugiban elfogyasztani valami finomat és táplálót. Na meg egészségeset, ugye ne legyen ez utolsó szempont. És picit lesz eközben időtök szusszanni, lecsendesedni, vagy egy kicsit mással foglalkozni, mint a napi rohanásban a teendők. De mellette is bízom benne, hogy tudtok rádiózni, ugyanis jön ATB és dopamin párosa Don't Stop-pal, Starburst is zenélni fog. Most pedig Liza dalát hallgatjuk, ez a Moonlight Flow.

0: Reklám.
1: Szeptember 5-én 8 és 12 óra között lecsófőző verseny a Kaposvári Nagypiacon. Gyere el és kóstolj bele a különleges receptekbe, szurkolj a csapatoknak, vagy állj te is fakanalat ragadva a bogrács mellé. Ingyenes kóstolók, kézműves programok, helyi termelők finomságai. Egy nap, ami a jókedvről és az ízekről szól. További részletek a Kaposvári Nagypiac honlapján és a Facebookon.
2: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani!
1: A jövő árnyéka ma kezdődik. Ültess te is fát! Dísz- és gyümölcstermőfák 10-20% kedvezménnyel a Hélia kertészetben. Óriási választékkal várunk a hét minden napján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet. Ültess ma a holnapért. Részletek Facebook oldalunkon.
2: A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Kaposvárra érkezik a Kattárs Fesztivál. Valódi találkozások, értékes beszélgetések és minőségi zene. Kattárs Fesztivál. Szeptember 18-20. A belépés díjtalan.
3: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: 10 éves lett a kaposvári babadoboz, 115 éve nyitotta meg kapuit a Csiky Gergely Színház. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a rádió most híreivel. 10 éves lett a kaposvári babadoboz. Az első csomagot napra pontosan egy évtizeddel ezelőtt kapta meg egy Flóra nevű kaposvári lány, akivel az évforduló alkalmából Szita Károly polgármester ismét találkozott. A város azóta minden kaposvári újszülöttet babadobozzal köszönt, amelyben egyebek mellett takaró és több babagondozáshoz szükséges ajándék is helyet kap. Az elmúlt 10 évben több mint 4600 kaposvári kisgyermek kapta meg a város ajándékcsomagját. 115 éve nyitotta meg kapuit a Csiky Gergely Színház. Az új kőszínházban 1911. szeptember 2-án tartották az első előadást, amikor Johann Strauss a Cigányváró című operettjét mutatta be Polgár Károly pozsonyi társulata. Az akkor 1400 férőhelyes épületet Magyar Ede és Tál József tervei alapján építették fel. Már a megnyitó másnapján újabb jelentős előadást tartottak, Erkel Ferenc Bánkbányát játszották díszelőadásként. Minden eddiginél melegebb volt az idei augusztus Magyarországon a mérések 1901-es kezdete óta. A Hungaromet adatai szerint az országos közép hőmérséklet 24,9 fok volt, ami 3,7 fokkal haladta meg az elmúlt évtizedek átlagát. A rekordmeleghez rendkívüli szárazság is társult. Országosan mindössze 15,6 mm csapadék hullott, mintegy 3/4 évvel kevesebb a szokásosnál. Ezzel az idei lett a negyedik legszárazabb augusztus 1901 óta, az Alföld több részén pedig egész hónapban 5 mm-nél is kevesebb eső esett. A szokásosnál jóval kevesebb szőlő teremhet idén Magyarországon, ami a borok árát is feljebb hajthatja. A GKI Gazdaságkutató ZRT elemzése szerint elsősorban az aszály és a szőlőket pusztító aranyszínű sárgaság okoz komoly károkat a borvidékeken. A szélsőséges időjárás miatt a születés 2-3 héttel korábban kezdődött a megszokottnál. Jó hír ugyanakkor, hogy a leszületelt szőlő minősége kiváló, csak éppen jóval kevesebb van belőle. Új időpontban tartják a koraszülöttek világnapját. Az Egészségügyi Világszervezet döntése alapján az eddigi november 17-e helyett mostantól november 15-én hívják fel a figyelmet az idő előtt született gyermekekre és családjaikra. Magyarországon minden tizedik baba koraszülöttként, vagyis a terhesség 37. hete előtt jön világra. A világnaphoz kapcsolódóan idén is megtartják a hagyományos lila napot, amikor országszerte épületeket világítanak meg lilával, és különböző programokkal hívják fel a figyelmet a koraszülöttek támogatására.
0: Időjárás jelentés.
4: Délután is marad a napos, változóan gomoly felhős idő. Esőre minimális az esély, a csúcsfőmérséklet pedig 29 fok környékén alakul. Pénteken, illetve a hétvégén is hasonló, mérsékelten meleg idő várható majd, sok napsütéssel és némi felhővel az égen.
0: Időjárás jelentést hallottak
5: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
6: Fantasztikus délutánt kívánok mindenkinek, 5 perccel 12 óra után, legyen benne sok-sok nevetés, egyre kevesebb munka és feladat, és annál több pihenésre szánt idő, illetve kikapcsolódásra, meg játékra. Ahogy már korábban is ígértem, van ajándékunk, ajándékcsomagunk a Kométától, ebben az órában gazdára is talál. Lépnem kell, ez a kuplunk dala, mindjárt szól Eminem Houdinie után. Yeah.

Tango és Miguel közös dala volt ez, a Remind Me to Forget című a Rádió Moston. Megkezdődött az iskola, és lassan megkezdődnek a külön órák is a gyermekek számára. Még azonban lehet gondolkodni és eldönteni, hogy hova irassuk be a kicsiket. A kislányos anyukák figyelmébe ajánlanám a ritmikus gimnasztika oktatást, amit az Ergély csarnokban fognak minden kedden és csütörtökön tartani, keddenként 5:30-tól, csütörtökön 5 órától. Óvodás és kisiskolás lányok jelentkezését várják. A nyílt óra és beiratkozás szeptember 8-án délután 5 órakor lesz, vagyis jövő héten kedden. El kellene vinni tehát a csajszikat suli után vagy óvi után, megmutatni nekik, hogy mi is ez, és ha kedvet kapnak hozzá, akkor lehet rendszeres a sport, a mozgás, ami nagyon jó lenne minden gyermek esetében. Csak meg kell találni a számukra legmegfelelőbbet, ami szórakoztatja is őket. Mi benneteket szórakoztatunk ezúttal Dua Lipa Houdini című dalával.

0: Reklám. Játék következik.
1: No, hát akkor itt az ideje, hogy egy picit gondolkodjatok, írjatok nekem egy üzenetet, aztán pedig reménykedjetek a nyereményben a Kométa ajándékcsomagjában, ugyanis ismét több finomsággal megtöltött táskát tudunk átadni valakinek, sajnos ezúttal is csak egy valakinek, aki helyesen válaszol kérdésünkre, de hát a lehetőség mindnyájatok számára nyitott. A Kométa számára fontos az egészséges életmód, a Kométa a kaposvári KK férfi kosárlabdázói mellett egy másik sportágat is kiemelten támogat, a kerékpársport. A Kométa sportolói is tudják, hogy a helyes táplálkozás elengedhetetlen a kimagasló teljesítményhez, hiszen a kaposvári KK férfi kosárlabdázói is sikert sikerre halmoznak. A kosárlabda mellett melyik sportágat támogatja tehát kiemelten a Kométa? Ez a kérdésem. Ez a tenisz, a kerékpár vagy a jégkorong? A helyes válasz jöhet a nevetekkel együtt a 7032-32-355-ös SMS és Viber számunkra.
0: Reklám hangzott el. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Amerikában van valami az életérzésen túl, amit jól csinálok, tehát hogy egyes, hogy annak idején tényleg kiszipolyozták fél Európát meg a világot a szürkeállományért, és mondd, gyere hozzám, itt valósítsd meg, és nem voltak irigyek, és tényleg mögé állt egy nemzet, és támogatta. Nekik tök mindegy, hogy kitalálta fel a golyostollat, magyar vagy nem magyar, vagy német vagy orosz, vagy...
3: És nyomják.
2: Gyere, csináld nálunk, és te nem amerikai lennél.
3: Így van. Nagyon sokan mondják azt, hogy vannak dolgok, amiket eltarulhatnánk. Például ezt a fajta nemzeti öntudatot is, hogy ahelyett, hogy ugye mi visszahúzkodjuk a másikat, inkább emelnénk föl egymást, mert akkor azzal magunkat is felemeljük.
2: Meg ha van valami jó, de akkor legyen.
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

0: játék következik.
1: Köszönöm, hogy ilyen sokan megválaszoltátok helyesen kérdésemet a játékunk során. Rengetegen pályáztak ezúttal is az ajándékcsomagért, egy valakit hívhatok azonban már is.
2: Igen, tessék!
1: Szervusz, kedves Veronika, én Györfi Betta vagyok a Rádió Mostól. Nem hívlak rosszkor?
2: Bocsánat, éppen vezetek, és a kisfiam nem szereti a telefon.
1: Jaj, jó, sokáig nem tartanálak föl akkor benneteket.
2: Hát sejtem.
1: Sejtel, hogy miért hívlak? Mert játszottál velünk, és nagyon jól megválaszoltad a kérdésemet, hogy a kométa ugye melyik sportágat támogatja még a kosárlabda mellett, ez a kerékpár volt. Így hát az ajándékcsomag gazdára talált nálad. Szívből gratulálunk.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: A szerkesztőségünkbe kellene bejönni, és akkor itt lehet majd átvenni.
2: Szuper! Nagyon szépen köszönöm!
1: Legyen szép napotok!

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Reklám!
1: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a kaposvári plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
2: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
3: Buli, szórakozás, kikapcsolódás. Riporónai Fesztivál szeptember 3-a és 5-e között Kaposváron. A város egyik legnépszerűbb kulturális eseménye idén is összművészeti élményeket ígér minden generációnak. A háromnapos programsorozat igazi kikapcsolódást kínál. Színpadra lép többek között a Bagosi Brothers Company, az Arthur Rambo, a The Beavers, a 30Y és még sokan mások. Koncertek, előadások, gyermek és családi műsorok, esténként zenei és vizuális élményeket kínáló különleges produkciók szeptember 3-a és 5-e között. Fergeteges hétvégére vár mindenkit a Riporónai Fesztivál. A program ingyenesen látogathatók. Részletek www.ripplefest.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Ma kezdődik a Riporónai Fesztivál. Olvasópontot alakított ki a Takás Gyula könyvtár a Kaposvári Kórházban. Köszöntöm a hallgatókat! 13 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ma kezdődik a Riporónai Fesztivál. A háromnapos rendezvény csütörtöki programjai az Európa Parkban várják a közönséget. 17:30-tól a Rockszínház válogatás műsorát lehet megtekinteni, 17:30-tól a Lipi Mit csinálsz, este 8-tól pedig a Varga Livius Showband lép fel. A fesztivál pénteken és szombaton a legnagyobb koncertekkel folytatódik. Péntek este az Arthur Rambo és a Bagosi Brothers Company, szombaton pedig a The Beavers és a 30Y áll színpadra. A Riporónai Fesztivál szombat estig várja a közönséget Kaposvár belvárosában. Olvasópontot alakított ki a Takás Gyula könyvtár a Kaposvári Kórházban. A könyvtár még a nyáron vitt el az első köteteket a Kaposi Mór Oktató Kórházba, hogy olvasnivalóval tegyek kellemesebbé a betegek és hozzátartozóik ott töltött idejét. Az olvasóponton elsősorban szép irodalmi könyvekből válogathatnak a járó és fekvőbeteg osztályokon lévők, de gyermekköteteket is kihelyeztek a fiatalok és szüleik számára. A Takács Gyula könyvtár a jövőben is rendszeresen újabb könyvekkel tölti fel a kórházi olvasópontot. Több mint 110 g droggal a kocsijában bukott le egy kaposvári férfi, akinek ráadásul vezetnie sem lett volna szabad. Az 53 éves férfit augusztus végén fogták el a rendőrök, miután felmerült a gyanú, hogy kábítószerrel kereskedik. Az autójában több mint 100 g kristályos kábítószer gyanús anyagot, valamint drogfogyasztáshoz használt eszközöket találtak. Kiderült az is, hogy a férfit korábban eltiltották a vezetéstől, ennek ellenére autóval közlekedett. A rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. António Costával, az Európai Tanács elnökével tárgyalt szerdán Budapesten Magyar Péter. A miniszterelnök a találkozón jelezte, hogy a magyar kormány csak akkor támogatja az Európai Unió következő 7 éves költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalkozások érdekeinek. Magyar Péter emellett a magyar menekültügyi szabályozás miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság felfüggesztését is kérte. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is fenntartja a déli határzárat. A miniszterelnök azt is jelezte, hogy hazánk Ukrajna esetében sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozást. Álláspontja szerint egyik tagjelölt ország sem kerülhet be gyorsított eljárással az EU-ba. Soknem minden második magyar internetező kérdezett már mesterséges intelligenciát valamilyen egészségügyi témában. Leggyakrabban tünetek ellenőrzésére, leletek és laboreredmények értelmezésére, valamint gyógyszerekkel és mellékhatásokkal kapcsolatos információk keresésére használják az MI-t. A fiatalok körében ez különösen gyakori, de már a 60 év feletti internetezők negyede is fordult mesterséges intelligenciához egészségügyi kérdéssel.
5: Időjárás jelentés.
4: Délután is marad a napos, változóan gomoly felhős idő. Esőre minimális az esély, a csúcshőmérséklet pedig 29 fok környékén alakul. Pénteken, illetve a hétvégén is hasonló, mérsékelten meleg idő várható majd, sok napsütéssel és némi felhővel az égen.
5: Időjárás jelentést hallottak.
0: A Rádió Most stúdiójában Györfi Betta.
5: Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
6: Lesz itt hétköznapi mennyország is. Zsédenyi Adrien jó voltából, na de egy kis punkra is szerintem vevők vagytok. Jön ugyanis a Los Angeles-i Offspring, akikről én személy szerint régen hallottam, de új dallal érkeznek, az I Wanna Be Sedated cíművel. Martin Garrix és Carolina Lyre pedig hozza közös mosolyát megint. Ez a Smile.

mosolyt kaptok tőlünk, az órát is így indítottuk Martin Garrix Smile című dalával, és Katy Perry is ezt hozta nekünk az imént, és remélem, hogy valóban van miért mosolyognatok ma is, és lesz majd a hétvégén is, vagy akár a Riprónai Fesztivál alkalmával, ami már ugye megkezdődött, úgyhogy érdemes egy sétát tenni esetleg majd délután, hogyha végeztetek a munkával, nem sokára mondom a részleteket azzal kapcsolatban is, de a gyerkőcöket például szombaton egy Jurta Színház bábjáték előadásra vigyétek el, a Cókmók meséje címűre, amit a Tündérzú meseműhely ad elő délelőtt 10 órától Petőrkén. Ez lesz az első előadás a Tündérzú meseműhelyben. 3 éves kortól várják a kicsiket, ingyenes a megtekintés ennek az előadásnak, amit Kis Zsófia, a Tündérzú kiserdő és a Tündérzú meseműhely megálmodója és létrehozója játszik majd el. Aztán lesz hivatalos bemutató is másnap, szeptember 6-án, délután 4 órakor az Udvarbisztrónál lévő amfiteátrumban. Szeretettel várnak mindenkit, a szülőket, gyerkőcöket, Cókmók, a morgolódó szekrény Manó meséjére. Nagyon sokan mesélnek nekünk azonban a következő percekben is. Luis Capaldi például majd, illetve itt van a Coldplay, ez az Orphans című daluk.

0: Programajánló.
1: Újdonságokkal is várnak mindenkit a Kultigmociba a mai napon, így a Torrente 6 az Elnöki úgy című vígjátékkal és a Tériszony című kalandfilmmel. Ugyanakkor a holnapi napon egy különleges vetítésre is várnak benneteket a Terminátor 2 az ítéletnapja 35. évfordulója alkalmából. Teljesen felújítva lehet egy jubileumi vetítésen újra átélni a filmtörténeti klasszikust a Nagyvásznon. Na de nagy esemény is zajlik a városban, a Riprónai Fesztivál a Dorottya udvarban, az egykori Csokonai fogadó udvarán. Ma 3 órától rendhagyó irodalomóra lesz a Kultúrtaláka együttessel, 5 órakor kezdődik August Bárió és Sarkadi Kis János zene és vers című előadása, 7 órától a Lee Oliver Duo lép fel, este 9:30-tól pedig Csizmadia Lolita akusztik koncertjét lehet meghallgatni. Délután 3-tól kezdődik ma az Analógia Record Shop előtt az Analógia Daytime Partia, ami estig tart, több DJ fellépésével, illetve az Európa Parkba is várnak benneteket ma a Rockszínház válogatás műsorával, 5:30-tól 6:30-kor kezdődik Lippi, mi csinálsz című előadás, és este 8-kor Varga Livius showbandet hallgathatjuk ma. A program pénteken és szombaton is zajlik, számos showelemmel, fellépővel és természetesen nagy koncertekkel is a Kossuth téren. Pénteken az Arthur Rambo és Bagosi Brothers Company koncertezik, szombaton pedig Biebers és a 30Y. Ismét vár benneteket a Hangkép udvar is, a Dorottya udvarban, fényfestéssel, elektronikus zenei ritmusokkal a legjobb DJ-ktől. Pénteken és szombaton is este 9:30-tól 1:30-ig tart, ez a belépés ingyenes. Két kiállításra is hívnálok benneteket, másképp címmel. Ma a Dorottya házban nyílik Bózsa Brigitta, Gzsvind Balázs és Tóth György közös tárlata. Holnap pedig délután 4 órától a Hely lenyomata címmel Jónás Péter képzőművész kiállítása nyílik majd a Vasari képtárban, az Agórában. Szombaton viszont lesz lecsófőző verseny délelőtt a kaposvári nagypiacon. Akik nem főzik, azok kóstolhatják, a gyerkőcüket pedig kézműves foglalkozások várják.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Autóba ülnél? Várj egy pillanatot! Mi lenne, ha ma inkább tekernél? Suliba, munkába! Kaposvár két keréken is vár. Nincs dugó, nincs parkolóhelyvadászat, csak te, a bringád és egy kis mozgás. Ráadásul minden egyes megtett kilométer, amit autó helyett kerékpárral teszel meg, egy lépés a tisztább, élhetőbb város felé. Indulj zölden, tekerj inkább a jobb városi levegőért. Mindannyiunkért. Bringával suliba, bringával munkába, Kaposvárért is. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
0: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

énekelt a rádió moston, a Nobody's Girl című dalát hallgattuk. Jön Lost Frequencies, a Destiny's Child, Keith Urban Pink-kel közösen a One Too Many című dallal, és itt van Tiesto is, akinek jó sűrű a szeptemberje, hiszen rengeteg fesztiválon lép még fel, nem környékünkön, hanem Philadelphiában, Denverben és San Franciscóban például, valamint Las Vegasban is, és majd érkezik persze Európába is, Manchesterbe például egy óriási visszatérése, mert a beszámolók szerint 13 év után lép fel újra ebben a városban, de aztán már 2027-re is le vannak kötve a fellépései, közben pedig új dalokban is gondolkodik, mi viszont visszanyúlunk 2018-ig, Tiesto Cekóval és Prémmel hozta össze a

0: Reklám.
1: Hihetetlen, de igaz. A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
2: A jövő árnyéka ma kezdődik. Ültess te is fát! Dísz- és gyümölcstermőfák 10-20% kedvezménnyel a Hélia kertészetben. Óriási választékkal várunk a hét minden napján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet. Ültess ma a holnapért. Részletek Facebook oldalunkon.
1: Kár lenne kihagyni. Cherry Tiggo 7 hibrid már 9.990.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
3: Kattárs. A Családok, Fiatalok és Közösségek Fesztiválja. Fedezd fel, mi köt össze bennünket. A Kaposvári Kattárs Fesztiválon sport és gyerekprogramok, felemelő koncertek, mély beszélgetések és liturgikus események várnak. A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Gyere el, építsünk együtt egy igazságosabb és testvériesebb világot. Kattárs Fesztivál, szeptember 18-20, a belépés díjtalan.
4: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Több száz történelmi fegyverből nyílik kiállítás a Ripper-Rónai Múzeumban. Befagyasztja a tűzifárát a kormány az állami erdőgazdaságoknál. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Több száz történelmi fegyverből nyílik kiállítás jövő csütörtökön a Kaposvári Ripper-Rónai Múzeumban. A tárlaton a múzeum mintegy 300-350 darabos fegyvergyűjteményéből mutatnak be válogatást, köztük olyan ritkaságokat is, amelyeket korábban még nem láthatott a nagy közönség. A látogatók díszes pisztolyokat és puskákat, kardokat, egy Winchester puskát és egy második világháborús szovjet géppisztolyt is láthatnak. Az egyik legkülönlegesebb darab egy hétköznapi sétapálcának álcázott egylövetű puska lesz. A Fegyverek a századok tükrében című kiállítás szeptember 10-én csütörtökön nyílik meg a Kaposvári Múzeumban. Fiatal kutatókat díjaztak a MATE Kaposvári kampuszán. A Dunántúli Mandulafa ifjú kutatótudományos konferenciáján az általános iskola második osztályától egészen a végzős középiskolásokig jutalmazták a legjobb pályamunkákat. A diákok rendkívül változatos témákat dolgoztak fel. Kutatták többek között a madárgyűrűzést, a stresszkezelést, a rómaiak örökségét, az anabolitikus szteroidokat és még a földön kívüli élet lehetőségét is. A MATE szerint a program célja, hogy a gyerekek már fiatalon megtapasztalják a kutatás és a felfedezés örömét, és megtanuljanak önállóan, kritikusan gondolkodni. Nagy rangadó vár a hétvégén a Kaposvári Rákóczira. Az együttes szombaton a PMFC-t fogadja, amely hozzájuk hasonlóan 100%-os mérleggel áll az NB3-as labdarúgó bajnokságban. A pécsiek 6-ból 6, a Rákóczi pedig 5-ből 5 győzelemnél tart. A rangadót a PMFC várja az első helyről, a kaposvári zöldfehérek pedig a második helyen állnak. A szombati Rákóczi PMFC mérkőzés 16 órakor kezdődik majd a Rákóczi stadionban. Befagyasztja a tűzifa árát a kormány az állami erdőgazdaságoknál. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a lakosság a 2026. január 1-én érvényes árakon vásárolhatja majd a tűzifát, vagyis az állami erdőgazdaságok ennél drágában nem adhatják azt. A kabinet korábban arról is döntött, hogy 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa áfáját, a szociális tűzifa program keretét pedig megduplázza. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt veszélybe került a pécsi hőerőmű ipari vízellátása. A mohácsi vízkiemelő az alacsony vízállás miatt már nem tudta volna a megszokott módon biztosítani a szükséges vízmennyiséget, ezért a DRV szakembereinek ideiglenes megoldást kellett kitalálniuk. Egy pontra két szivattyút szereltek, és ezek segítségével emelik ki a vizet a Dunából. A beavatkozással sikerült biztosítani a pécsi hőerőmű, valamint a mohácsi forostlemezgyár működéséhez szükséges ipari vizet.
0: Időjárás jelentés.
5: Délután is marad a napos, változóan gomoly felhős idő. Esőre minimális az esély, a csúcshőmérséklet pedig 29 fok környékén alakul. Pénteken, illetve a hétvégén is hasonló, mérsékelten meleg idő várható majd, sok napsütéssel és némi felhővel az égen.
0: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
6: Ez az óra is tartogat játékot, és egy szerencsés gazdagodhat egy óriási, finom, piros dinnyével az Opi előtti zöldséges jóvoltából. Na de még mivel gazdagodunk? Például egy Janet Jackson klasszikussal, Kis Kevin és Marics Peti párosa is énekel nekünk, és Santana Chad Krögerrel is megérkezett, ez az Into the Night.

0: Reklám. Játék következik.
1: Még mindig nem kell lemondani a magyar méz édes dinnyéről. Az Obi előtti zöldségesnél továbbra is kapható a jó minőségű magyar dinnye. A különleges zamatú méz édes dinnyéket előtte meg is lehet kóstolni. Zöldséggyümölcs Obi parkoló, mert gyümölcsöt enni jó. Nyitva hétfőtől péntekig 9-től 18 óráig, szombaton 9-től délig. Keressétek a Facebookon is és az Obi előtti parkolóban is. Egy egész dinnyét nyerhet tehát valaki most tőlünk, aki jól válaszol a kérdésemre, vagyis, hogy a dinnye kabakos termése milyen családba tartozik? A tökfélék, B. bogyófélék, C. csonthéjasok. Várom a helyes választ és a neveteket is a 7032-32-355-ös számunkra.
0: Reklám hangzott el. Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Igen, kellemes és szép napunk van az időjárás szempontjából. 30-31 fokot lehet mérni jelenleg ebben a ragyogó napsütésben. Felhők később sem nagyon érkeznek, az éjszakai órákban lehet azért több felettünk, és este is már csak 19 fok lesz, de tovább nem nagyon hűl a levegő, hajnalban 18 fokot mérhetünk, és lehet, hogy a reggel folyamán még több felhő lesz felettünk, de aztán gyönyörű napsütés vár ismét ránk, és 32 fok pénteken. A hétvégén 29-30 fok lesz, szikrázó napsütés, egy kicsit megélénkül a szél, de nem lesz zavaró, és nagyobb esőt sem látok, a hajnalok 15-17 fokosan alakulnak még a jövő héten is. Az évszakváltó front állítólag az majd szeptember 10-én csütörtökön érkezik, akkor visszahűl a levegő a 30-33 fokról 24-25 fokra, és onnantól már inkább ez lesz jellemző.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Íz Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.

0: Játék következik.
1: Sorsoltunk ismét, az obi előtti zöldséges dinnyéjének gazdáját találtuk meg, már is hívom.
2: Németh, én Novák Boglárka vagyok.
1: Szia, én pedig Györfi Betta a Rádió Mostból. Jaj, de jó, hogy így örülsz nekem. Hát akkor már gondolom sejtett, hogy miért hívlak.
2: Mert... Van egy kicsi sejtésem, igen.
1: Igen, hát ez nem nagy meglepetés így már, hogy a játékunkkal kapcsolatban ugye az obi előtti zöldséges ismét felajánlott egy finom mézédes dinnyét, és te nagyon helyesen válaszoltál arra a kérdésemre, hogy a kabakos termése, már itt dinnye kabakos termése milyen családba tartozik, ugye?
2: Ez a
1: tökfélékhez. Így van. Úgyhogy tiéd ez az óriási, finom, piros dinnye, lehet menni érte az obi előtti zöldségeshez, a gyümölcs rajongói a család, tagok?
2: Igen, egyébként, igen.
1: Most még az idő is olyan szerintem, hogy egy dinnyézés az pont illik ehhez a naphoz, meg a következőkhöz is.
2: Köszönöm szépen, csak úgy tudom átvenni.
1: Igen.
2: Jaj, de jó! Köszönöm szépen!
1: Nagyon szívesen, legyen vidám napot továbbra is!
2: Nektek is viszont kívánom!
1: Köszi, szia, szia!
2: Kicsit idős ember, de jó legyen!
1: Igen, szia. Így van, szia, szia!
0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: szép.
1: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: do, look what you just made me do.
1: Taylor Swift dalát hallgattuk a rádió moston, jön Orizaz és Heather Headley a Represent Cuba című finom latin dallammal, illetve itt van Jose a Too Sweet-tel. Na és akik jönnek még, Miki és Molly a 20 a csúcson legfrissebb adásával, 3 óra után, vagyis a híreket követően. Igen, figyelemre méltó témával érkeznek megint, úgyhogy szerintem lebilincselő lesz ismét hallgatni őket. Maradjatok itt a 91.2-n, én is jövök még 4 óra után. Kellemes

0: Reklám.
1: Szeptember 5-én 8 és 12 óra között lecsófőző verseny a Kaposvári Nagypiacon. Gyere el és kóstolj bele a különleges receptekbe, szurkolj a csapatoknak, vagy állj te is fakanalat ragadva a bogrács mellé. Ingyenes kóstolók, kézműves programok, helyi termelők finomságai. Egy nap, ami a jó kedvről és az ízekről szól. További részletek a Kaposvári Nagypiac honlapján és a Facebookon.
2: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
3: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a Kaposvári Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
4: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Szendvicset és vegán bárt kaptak az általános iskolások a Kométától és a Finótól. Olvasópontot alakított ki a kórházban a Takács Gyula könyvtár. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Mintegy 5800 kaposvári általános iskolás kapott ajándék 10 órait az iskola kezdés alkalmából. A Kométa idén is szendvicsekkel lepte meg a diákokat, a kezdeményezéshez pedig második éve a Finó Food Kft. Is csatlakozott, amely vegán bárral egészítette ki a csomagot. A két cég vezetője csütörtökön személyesen is ellátogatott a Bárci Gusztáv módszertani központba, ahol átadták az ajándékokat a gyerekeknek. A Kométa egyébként nem csak az iskola kezdéskor segíti az intézményt, egész évben havonta mintegy 40 kg élelmiszerrel támogatja a Bárcit. Olvasópontot alakított ki a Takács Gyula könyvtár a Kaposvári Kórházban. A könyvtár még a nyáron vitte el az első köteteket a Kaposi Mór Oktató Kórházba, hogy olvasnivalóval tegye kellemesebbé a betegek és hozzátartozóik ott töltött idejét. Az olvasóponton elsősorban szép irodalmi könyvekből válogathatnak a járó és fekvőbeteg osztályokon lévők, de gyermekköteteket is kihelyeztek a fiatalok és szüleik számára. A Takács Gyula könyvtár a jövőben is rendszeresen újabb könyvekkel tölti fel a kórházi olvasópontot. 3 hektáron pusztított tűz szerdán 3 fán. A lángok az egyik utcában a ház mögött csaptak fel a száraz aljnövényzetben, majd egy kukoricatáblára és egy fás bokros területre is átterjedtek. A barcsi és a nagyatáli tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre és megfékezték a lángokat. Jelentősen elmarad a kitűzött céltól a mentők kiérkezési ideje a legsúlyosabb eseteknél. Az Országos Mentőszolgálat most először részletesen is közzétette az adatokat. Augusztusban a legsürgősebb riasztások 90%-ához 27 percen belül érkezett meg a mentő. A cél ezzel szemben az, hogy az ilyen esetekhez 90%-ban legfeljebb 15 percet kelljen várni. A mentőszolgálat ezentúl minden hónapban nyilvánosságra hozza a kiérkezési időket. Kissé visszaesett a balatoni személyhajók forgalma az idei nyáron, a kompokat viszont többen használták. A Bahart adatai szerint a személyhajókon 5%-kal kevesebben utaztak, mint tavaly, amiben az augusztus elejé tartós kánikula is szerepet játszhatott. A nyár legforgalmasabb napjain csaknem 20 000-en választották a Bahart járatait. A balatoni hajók ősszel is közlekednek, az utóidényben 16 kikötőből indulnak menetrend szerinti járatok. A szokásosnál jóval kevesebb szőlő teremhet idén Magyarországon, ami a borok árát is feljebb hajthatja. A GKI Gazdaságkutató ZRT elemzése szerint elsősorban az aszály és a szőlőket pusztító aranyszínű sárgaság okoz komoly károkat a borvidékeken. A szélsőséges időjárás miatt a születés 2-3 héttel korábban kezdődött a megszokottnál. Jó hír ugyanakkor, hogy a leszületett szőlő minősége kiváló, csak éppen jóval kevesebb van belőle.
0: Időjárás jelentés.
5: A nap hátralévő felében is marad a napos, változóan gomoly felhős idő. A hőmérséklet késő délután 28-29 fok környékén alakul. Pénteken, illetve a hétvégén is hasonló mérsékelten meleg idő várható majd, sok nap sütéssel és némi felhővel az égen.
0: Időjárás jelentést hallottak.
6: Okay, let's go.
7: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
8: Sziasztok, sziasztok, hello mindenkinek! Újra itt vagyunk, itt a kuszalista jól megszokott felállásban, Willivel
9: és Miklossal.
8: Sziasztok!
9: Engedd meg, hogy elmondjak egy történetet, mondjuk elkezdtük a 20 csúcsont.
8: Igen.
9: 20 évvel ezelőtt, akkor te Mael Hamad Khalifa Sunny voltál, én meg Moi de la Fonta Big de la Rosa.
8: Igen.
9: És képzeld, találkoztál egy úriemberre, és mondta, hogy jaj, Moi de la Fonta Big de la Rosa. Rajtunk nőtt fő, most is hallgatja a 20 csúcsont, azt mondja, a nevetek tetszett a legjobb.
8: Hála az évnek, nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk. Örülünk neki, drága hallgatóink, hogy tudunk hétről hétre olyan témákat hozni, olyan zenéket hozni, és olyan hangulatot hozni a rádiókba, amitől jól érzitek magatokat. Hát már megérte, ezért csináljuk, igaz?
9: Jaj, Mael Hamad Khalifa Sunny, Moi de la Fonta Big de la Rosa.
8: Így van. Na hát gyerekek, akkor még egyszer, most, hogy mögöttünk hagytuk az amerikai életérzést, az amerikai álmot, egy újabb zenei kalandra indulunk, illetve kicsit kutakodunk a nagyvilágban megint izgalmas érdekességek után. Lesz természetesen retro helyezett, és két vadi új dal is színesíti majd a mai palettát. No, de hogy belekezdjek a mai témánkba, el kell mondjam, amiről tettünk már említést korábban, hogy cirka 10 esztendeje ugye hódolok a futósportnak.
9: Szakadás a kórházi ágy.
8: Szakadás a kórházi ágy, most is éppen be vagyok bugyolálva.
9: Meghúzódott annyira, meghúzódott.
8: Van ez így, igen.
9: Hát Miki, hányszor mondták már neked, hogy ne fújj le mindjárt 100 kilométert, ha nem melegítesz.
8: De én melegítek, tehát ez a baj ezzel, hogy sajnos az ember melegít, de mégis előfordulnak sérülések. Gréti szokta azt mondani erre, hogy látod, Miki, velem és a pizzámmal a kanapén ilyen nem történik soha.
9: Jaj, de lennék ott a kanapé.
8: Azt gondolom. Na, a lényeg az, hogy velem együtt nagyon sokan hódolnak a futósportnak, és hát nyilván mindenkit foglalkoztat az, hogy hogy lehet hatékonyabb, hogy lehet jobb. Nemrég jutottam hozzá egy érdekes könyvhöz, képzeljétek el, ami nyilván futókról szól, pontosabban arról, hogy kik a világ legjobb futói, és minek köszönhetik az Isten adta tehetségüket. Az köztudott ugye, hogy Kenya nagyon sok hatalmasságot...
9: A Dél-Afrikát akartam mondani először, meg azokat az afrikai törzseket, meg a... De igen.
8: Így van. Hát Kenya nagyon sok futó.
9: Bocsánat a törzsi kifejezésért, afrikai országokat inkább.
8: De egyébként a törzsi kifejezés nem butaság, ki fog ma derülni. A lényeg tehát
9: ott
8: az...
9: Ott nevelődtek ki az oroszlánon.
8: Az biztos, ott aztán kellett futni. De valóban így van. Ahogy mondtam, Kenya nagyon sok hatalmasságot adott a maratonfutás világának. Azt tudjátok, hogy minek köszönhetik a kenyai futók az adottságaikat? És ez lesz a mai adásunk fő témája, és mindenkit megnyugtatok, hogy nem a futásról beszélgetünk majd, hanem olyan különleges törzsekről, népcsoportokról, akiket az evolúció olyan tulajdonságokkal áldott meg, amilyen tulajdonságokat mi csak így a fantáziákban tudunk elképzelni.
9: Fizikaira gondolsz?
8: Bizonyám.
9: Mozgékonyak, gyorsak.
8: Például a kenyai

0: alakult ez ki. Nyilván a körülmények miatt. Az evolúció csodákra képes még nálunk embereknél is. Azt gondolnánk, hát ugye, hogy csak az az biztos, hogy az állatoknál vannak csak fiziológiai változások, el sem hiszitek, és elkezdtem utána nézni. Ezek a kenyai futók voltak az elsők, mert róluk olvastam, és utána néztem, hogy van-e a világon még néhány olyan népcsoport, vagy olyan törzs, akik valamilyen fajta olyan genetikai változásnak köszönhetően szinte szuper tulajdonságokkal rendelkeznek, és gyerekek, a kalapom letette. Olyan sztorikat hozunk ma a hacsban, hogy el fogtok ájulni.
1: Na.
0: Úgyhogy mindjárt bele kezdünk, hozzuk az izgalmas részleteket, előtte azonban nyilván a zenékre is figyelnünk kell. Egy régi barátunk, James Blunt visszatért egy felvétellel, mégpedig a Taste Like Summer című dalt jelentette meg nemrég. Egyébként érdekes, Jázmin hívta fel a figyelmemet arra, hogy
1: hallgassuk meg.
0: Nem csak azt, hanem hogyha meghallgatjuk, akkor ha valaki emlékszik a Looking Glass Brandy című dalára, van némi hasonlóság a két felvétel között, gondoltam ezt ilyen kis zenei kuriózumként, bár nem akarok egy újabb nyúlüreget kinyitni, de hogy zenei érdekességként mindenképpen meg kell jegyezni. Egy nagyon kellemes hangulatú dal jön, tehát újdonságként James Blunt és a Taste Like Summer.
2: A 16.

0: csúcson! Egy nagyon kellemes kis kora őszi dal, mert ugye már szeptemberbe léptünk, itt az ősz.
1: Szeretem a szeptembert.
0: Azt tudom.
2: Persze azt is szeretem, az augusztust is, a márciust is.
0: Jó meleg volt az augusztusunk most. Kíváncsi vagyok, hogy ezen

0: Egyedik, ez az őszi, első őszi na hónap
1: ezt,
0: is.
1: Ezt nem szerettem.
0: Meleg, meleg lesz.
1: Sajnálom a vizeinket.
0: Smar Rafi azt mondja, hogy valószínű.
1: Hogy meleg
0: kíváncsiak ez? Lesznek ők is, de igen.
1: Rafi, jobban néz körül.
0: Szegény nem ötelt róla. Na, James Blunt dalával kezdtük a hacsot. Taste Like Summer, egy nagyon kellemes kis felvétel, ahogy mondtam. Na de, kezdjünk akkor bele, és kezdjük akkor a kenyai maratonfutókkal, hiszen ugye elmondtuk azt, hogy bizony ők sorra nyerik a nagy hosszú távú versenyeket, és hogy elképesztő fizikumuk van, annak ellenére, hogy vizuálisan, ha rájuk nézel, hát aranyszerűen mindegyik ilyen kis vékonka, kis pálcika.
1: De hosszú,
0: ember.
1: Hát mekkora lábai vannak, egy lépéssel 2 métert lép.
0: Na figyelj!
1: Hosszabbak a lábaik, nem?
0: Így van. Nem minden kenyai jófutó egyébként, csupán a népesség 12%-a egy bizonyos Kalenjin népcsoport.
1: Kalenjin.
0: Kalenjin. Sokaknak most eshet le, hogy bizony abban a sportszerekkel foglalkozó áruházban van egy Kalenjin nevű márka. Na hát ennek a neve innen ered. A Kalenjinek a világ legjobb futói ugyanis. Azt is mondhatnánk, hogy őket alkotta a természet a leginkább hosszú távfutásra alkalmas testtel. De hogy miért? Egyrészt, mert ez a népcsoport, ugye a nagy hasadékvölgy magaslatain kb. Olyan 2000 méteres tengerszint feletti magasságon él. És bizony a 2000 méteren mi nincs elég?
1: Levegő.
0: Így van, oxigén, bizony. Ezért is viszik sokszor egyébként az ilyen magaslati helyekre, edzőtáborba másik sportolókat is. Na, a ritkább levegőnek köszönhetően a Kalenjik szervezete több vörös vértestet termel, sokkal jobban dolgozza fel a tüdejük a beérkező levegőt és az oxigént például. És most gondoljatok bele...
1: Jobban vagy hatékonyabban?
0: Hát a kettő jobban, majdnem
1: jobban,
0: ugyanaz.
1: Jobban kiveszi a számára szükséges oxigént, gondolom.
0: Így
1: a levegőből.
0: Van, és sokkal több vörös vértestet termel a szervezete, ami segít abban, hogy az oxigén dús vér az eljusson A-ból B-be. Így van. Abba gondoljatok bele, ha valaki ilyen területen nő fel, és ott is fut, és ehhez szokik hozzá, ha lejön a mi tengerszint közeli magasságunkra, akkor sokkal hatékonyabban működik a szervezete, magyarul nem igazán lesz oxigén hiányos állapotban, még futás közben sem, ami pedig ugye alapvetően együtt jár a futással.
1: Ja, amikor jön a Szeged és szúr egy kicsikét oldalt, és a végén már nem kapok levegőt, és meg kell állni, mert hiába veszem, nem, semmi, mint hal a parton.
0: Mindenkinek oxigén hiánya lép fel egy idő után, most gondolj bele, hogy ők, akik az oxigén hiányos levegőben is jó futók, egy oxigéndús környezetben, nem egy versenyen találkoztam már ilyen futóval, figyelj, az megdöbbentő, hogy elfut melletted a két srác 3-szor gyorsabban, mint te, és míg te figyelsz a lélegzésre, minden egyébre, ők kedélyesen röhögcsélnek és beszélgetnek. 3-szor gyorsabban, mint te. Elképesztőek. Na, de a másik dolog, az pedig egy hihetetlennek tűnő evolúciós módosulás. Ezeknek az embereknek ugyanis a lábszáruk eltér minden más emberétől.
1: Egyrészt
0: nem. Képzeld el, hogy elképesztően könnyű a boka és a lábszár csontozatuk, vékony és hosszú a lábszáruk, illetve a vádlyuk sem izmosodik nagyra, mert hogy a futáshoz nem feltétlenül erre van szükség. Az ember azt gondolná, hogy nagy izmos vádlid van, akkor biztos jól tudsz futni.
1: Hát nem feltétlenül. Schwarzenegger nem tud futni, hogy úgy minden jó futó.
0: Lehet, de hát hogyha megnézed, azért igen, a futóknak azért izmos a lábuk, de azok a jó futók, azok a hatékony futók, akik vékonyan izmosak, tehát olyan szálkásan izmosak, hát ők pedig igazából nem is tűnnek izmosnak, mert sok kidudorodó izmot nem látsz rajtuk, csak egy ilyen vékony pipaszár kis lábszárat. Na hát ezért van ez, hogy nagyon könnyű a boka és a lábszárcsontozatuk, hosszú és vékony a lábszáruk, illetve a vádlyuk sem izmosodik nagyra, viszont sokkal inkább épít a szervezetük az inakra és a szalagokra, amik náluk sokkal erősebbek, mint nálunk. Ráadásul képzeljétek el, hogy úgy működnek, hogy szinte nem is kell erőt kifejteniük ahhoz, hogy hajlítás után újra kinyújtsák a lábukat, mint egy íj szinte visszarúg a lábszáruk, ami könnyűvé teszik magyarul, míg nekünk a nyújtáshoz és a hajlításhoz is energiát kell kifejtenünk, nekik a nyújtáshoz szinte nem. Most gondolj bele, hajlításhoz erőt kifejt, de pink, visszarúg a lába szinte. Az inaknak köszönhetően. Ez valami brutális. Ez a titkok, úgyhogy, ahogy mondtam, velük versenyezni teljesen felesleges, mert amíg te megdöglesz, ők kedélyesen beszélgetnek, és 3-szor gyorsabban elszaladnak.
1: Viszek magam olyan birkakergetőt, hopp, gány.
0: Nagyjából igen, igen. Hát igen, akik szeretnek futni, biztos ismerik Eliud Kipchoge nevét. Kipchoge ugye ő volt a világ rekordtartó. Hallottam róla, amikor csinálta versenyen kívül, csináltak egy rekordot, hogy a maratont lefussa rekordidőn belül. akkor oké, hogy volt egy felvezető autó, ami egy ilyen lézerrel az útra vetítette azt, hogy a többi futótársának, akik váltották egymást, hogyan kell állniuk, hogy abszolút légmentes környezetet teremtsenek bizonyos tekintetben a Kipchogének, tehát szélárnyékot adtak neki, és képzeljétek el, hogy az durva, hogy azért aki futkározik, az tudja, hogy egy intenzív futásnál azért nyilván 160 és 200 között is lehet az ember pulzusa. Na hát a Kipchogénak a legnagyobb terhelés közben volt 120. Te fölmész az első emeletre, 100. És már 110-120 a pulzusod. Neki a maraton futás közben végig maximum 120 volt a pulzusa. Hihetetlen. Na, hát gyerekek, hozunk még hasonló embereket, nem feltétlenül futókat. Elképesztő, hogy milyen szuper emberek élnek a világon, elzárva távol a civilizációtól. Na mindjárt folytatjuk tovább, előtte azonban meghallgatunk még egy dalt, még egy újdonságot, egy nagy kedvencünk tért vissza egy új felvétellel, a Nickelback.
1: De szeretem.
0: Bizonyám, Leave Me Behind, ez új daluk címe, ezzel folytatjuk a hacsot.
2: A 12.

0: Ők voltak a Nickelback, újdonságuk a Leave Me Behind.
1: Tetszik. Tetszik. Szerintem kedvencem lesz ez is. Egyébként nagyon bírom őket, mert aki volt már a koncertjükön, az egyetért vele, hogy nagyon jó.
0: Igen, és ugye tudjátok, hogy a lelkünkön viseljük a rockzene sorsát is, bár ugye manapság ugye a populáris érában nem feltétlenül dívik újra a rockzene, de azért mi mindig becsempészünk egy kicsit, hát ugye óriási Nickelback, Ghost rajongók vagyunk, úgyhogy azoknak itt a helyük. Na, folytassuk tovább, gyerekek, ugye beszéltünk a kenyaiakról, a vékony kis lábszárukról és a szinte visszarúgó lábukról, tehát hogy brutális, hogy genetikailag milyen változás ment végbe rajtuk. Na, egy apró megjegyzés még a futókhoz. Ugyanis Mexikóban is van egy népcsoport, az úgynevezett Tarahumara indiánok, a Rarámurik.
1: Rarámurik, jó nevű van.
0: Ők például ultra maratonokban lehetnének nagyon jók, ugyanis lazán lefutnak 2-300 kilométereket megállás és pihenés nélkül hegyi terepen. Most gondoljatok bele, fölfutnátok Pestre. Hegyi terepen Budapestre.
1: Nem
0: megállás és pihenés nélkül.
1: Igen, a leállósában is.
0: Nem kell hegyi terep, igen. Akkor a leállósában, sok siker.
1: Hát de gondolj bele, hova mész, hova kocogsz? Pestre fölugrok. Mennyi dal teszik ezt meg, van rá is?
0: Ez egy jó kérdés, azt látod, arra nincs feltétlenül. De hát maga az, hogy megállás és pihenés nélkül képes lefutni 2-300 kilométer. Atya úristen! Náluk is a szív- és érrendszer speciális erőssége jelenti a titkot, képzeljétek el. A természetes szénhidrát gazdag étrend, illetve a speciális technika, ők ugyanis nem a sarkukra érkeznek le, hanem az első talpárnáikra, ez brutálisan erős lábfejizomzatot követel, de nagyon kiméli az izületeket, ezért bírnak ennyit lefutni. Sőt, ha jól tudom, akkor ők ugye nem is futócipőben teszik ezt, hanem ilyen nem tudom, valami kaucsukból készítenek maguknak ilyen kis sarut, és abban nyomják.
1: Nagyon sok az a 200-300 kilométer.
0: Hát tudom.
1: Nekem már maraton is állónak tűnik a...
0: Pedig az csak 42 egész valamennyi, tehát 42,195 kilométer.
1: És én 40 körül emlékeztem, 40-50 körül.
0: Igen.
1: Nincs 50 kilométer?
0: Nincs.
1: Akkor megvan a 40 bármikor.
0: Hát most gondolj bele, ők meg 2-300. Az ultramaratonisták egyébként csinálják ezt, tehát hogy van egyébként sok verseny, hát nem indulnak túl sokan, vannak ultramaratonisták, van egy magyar ilyen extrém ultramaratonista férfi, azt tudom, lehet, hogy nő is van, de férfi az biztos, aki ráadásul úgy szokott ilyen ultramaratonon elindulni, hogy a Himalájában, a halálvölgyében, 60 fokban, és egyszer mesélte, hallottam vele egy interjút, hogy fönt futott a Himalájában, azt hiszem heten neveztek, öten élték túl. Igen. És mondta, hogy ő neki nagyon érdekes volt, mert volt egy olyan egy órája, amikor futott, és hogy
1: kimaradt minden.
0: És hogy nem, hanem hogy utolérte egy másik futó, és nagyon kedves volt, mert segített neki átlendülni a holdponton, mert beszélgetett vele, és még inni is adott neki. És a verseny után mondták, hogy végig egyedül futottál, tesó. Ott nem volt senki.
1: Hoppá.
0: Behalusta. Mondta, hogy ott az agy átkapcsol egy teljesen más sztoriba. Az milyen. Na, akkor figyelj, menjünk tovább, gyerekek. Ha már ugye erős szív- és érrendszer. Van egy nép, akiknek szintén brutálisan erős a szívük, és szinte nem érzik a hideget. Pontosabban érzékelik csak, de nem fáznak. Biztos hallottatok már az inuitokról.
1: Eszkimo.
0: Ők az északi sarkon és Grönlandon élő népcsoport. A képességeiket egy genetikai mutációnak köszönhetik, ami miatt teljesen más a zsír és a koleszterin anyagcseréjük, így a testük, és ez a durva, gyerekek, a testük nem raktározza el a telített zsírokat, mint nekünk, hanem hővé alakítja. Ugye milyen jó lenne, hogy nem kéne diétázni, hanem hővé alakulna a zsír. Viszont ők az egész életüket fagyban töltik.
1: De hideg, ma kérlek egy harangcsőcsőcsöt.
0: Igen, egyébként ugye ők az egész életüket fagyban töltik, csak fóka és bálna zsírost húst esznek, ám sosem fáznak, és bizony elkerülik őket a szív- és érrendszeri betegségek is.
1: De nem is öltöznek föl, dehogy nem.
0: Hát azért. Fölöltöznek azért valamennyire, de hát te lazán megfagynál abban a szerelésben, amiben ők el vannak meg. Lehet, hogy reggel kimennek a hóba, megmosakszanak kicsit, jó reggelt, szomszéd!
1: Egyébként a tudomány, hogy genetikai mutáció nem a legjobb szót használja rá szerintem, mert ő rájuk az a genetika nem mutáció, nekik az a genetikájuk ott.
0: Hát de az átlag emberhez képest, ha megnézed a teljes a globusz populációját, ahhoz képest ez egy genetikai mutáció.
1: Jó, mondjuk hozzá képest persze, mutáció.
0: Igen. Na, és hogyha már mutáció, hallottatok már a kétlábújú emberekről?
1: Kétlábon mi?
0: Kétlábújú emberek.
1: Ja, nem öt van, mint nekünk.
0: Hanem kettő.
1: Tehát a nagy, a mutató, a középső,
0: a lábadon a súlyus,
1: meg a kisúly. De én tudok ahol is.
0: Elképzelem, ahogy fekszel a strandon gatyába, és a feleséget
1: hol a kérdez,
0: hol megyünk vacsorázni, és lábbal mutatod meg, oda. csak úristen, Mili. Jaj, hát csoda, hogy még nem nyaraltunk együtt. Nem,
1: hol a medence?
0: Együtt, ok. Annyi helyen. Ok. Miért? Akkor sosem mutogattál lábaddal, amikor Hawaiion kérdeztem, hogy melyik helyet másszuk meg, azt te. Na gyerekek, meghallgatjuk Nio felvételét így blokkunk zárásaként, mégpedig a Dance Right Now című felvételt. Aztán utána jövünk vissza, és bemutatjuk nektek a két lábújú embereket, illetve hozunk még olyan különleges embercsoportokat, népcsoportokat, akik például extrém ideig képesek a víz alatt maradni, mindenféle légző berendezés nélkül, de olyan szinten, hogy az elképesztő, ők
1: 3
0: is...
1: perc, mint tovább? Próbálj ki valaki másé perc.
0: Rálicitáljak? 15.
1: Atya Isten.
0: 15 percig képesek. Figyelj, brutális.
1: Nem vagyok én egy órát is Gázpalackkal
0: megnézni. Gázpalackkal egy örökkévalóságig lehet.
1: Én Gázpalackkal úgy tudok merülni. De nem kell már följönni.
0: Jó gyerekek, atyaik.
1: Oxigén palackot szerettem volna mondani.
0: Köszönjük. Mi is
1: Padi vizsgám van, jó? Könnyű búvár vagyok, bár nem látszik rajtam olyan...
0: Lehet, hogy azért, mert végig Gázpalackkal merültétek. Vili, ez mindenre magyar. Magyarázatot adna.
1: Mi?
0: Azért vagy képben mindig. Édes szívem. Na gyerekek, elmegyünk egy pici szünetre Nio dal után.
1: Elszólás volt.
0: Tudom. Egyébként tényleg van Padi vizsgája, tényleg. De hegyet mászik, búvárkodik, elképesztő.
1: Nem, sielek, hegyet nem mászok.
0: Hát de túráztok tök magasra.
1: De az nem hegymászás.
0: Ja, hát jó, nekem az már hegymászás.
1: Én, na, gyerekek... én neki háromszor visszajöttem a csomagulárul. Arra fel így mondják.
0: Hányszor kijöttél már a kiskocsmából? Az mekkora, akkor az mekkora mutatvány.
1: Úgy hívják a kocsmát, hogy csúcs.
0: Én kérek elnézést, igen, nekem meg a biztonsági szavam a még. Na jó, fejezzük ezt be, Léci. Na, elmegyünk egy pici reklámszünetre a Nio dala után, aztán folytatjuk tovább, és hozzuk az extrém embereket.
2: A 9.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Autóba ülnél? Várj egy pillanatot. Mi lenne, ha ma inkább tekernél? Suliba, munkába. Kaposvár két keréken is vár. Nincs dugó, nincs parkolóhelyvadászat, csak te, a bringád és egy kis mozgás. Ráadásul minden egyes megtett kilométer, amit autó helyett kerékpárral teszel meg, egy lépés a tisztább, élhetőbb város felé. Indulj zölden, tekerj inkább a jobb városi levegőért. Mindannyiunkért. Bringával suliba, bringával munkába, Kaposvárért is. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
0: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.
5: A műsor, ahol 20-an biztosan eljutnak a csúcsra.
0: 20 a csúcson!
6: Igen.
0: Így van, folytatjuk tovább a 20-20-as slágerlistát, folytatjuk a hacsot, benne pedig ugye említettem már neked néhány dolgot, például az, hogy hallottál-e már a két lábújú emberekről, és ti drága hallgatóink?
7: Hogy van elhelyezkedve egyébként, a lehet különbséget tenni mondjuk a nagy ujja meg a másik egyetlen kis csökevény között? Hogy vesz fő zoknit?
0: Hát sehogy, ők nem vesznek zoknit. Talán az egyik, nem hiszem, az egyik látványban a legextrémebb népcsoport, az biztos. Zimbabwében élnek egy törzs, mégpedig a vadoma törzs. Struc embereknek is hívják őket, ugyanis az ő lábfejükön nem öt kicsi új található, hanem csupán két hatalmas új, ezek ráadásul befelé fordulnak a struccokéhoz hasonlóan. Ezt az elváltozást egy ectrodactylia nevű genetikai rendellenesség okozza. Ennek az oka egyébként a vadomatörzs elszigeteltsége, és ezáltal nyilván a belterjes házasodás. Tehát az, hogy ott szinte akkor mindenki rokon.
7: Semmi előnye nincs ennek azon kívül, hogy megvan a szomszéd keresztlány.
0: És ő is rokon, igen. Egyszerre a húgod és a nővéred. Figyelj, a vadomák a két nagy ujjuknak köszönhetően majmokat megszégyenítő ügyességgel másznak fára.
7: Na, úgy, ahogy van nekik előnyük.
0: Van, bizony. Na, de még nincs vége az extremitásnak, ha már fura megjelenés. Van egy igazán ragyogó, mondhatni egyedi, drága kövekre hasonlító tekintetű indonéziai népcsoport. Képzeljétek el!
7: A drága kő.
0: Az ő szemeik a világon egyedülállóan ragyognak, és különleges világos színekben pompáznak.
7: Tehát világos kéket képzeljek el?
0: Így van, de nagyon-nagyon érdekes az íriszük is, tehát hogy nagyon érdekes mintázatokat mutat. A Buton szigeti törzs tagjainak az a jellemzője, hogy sötét a hajuk, a bőrük is barna, a szemeik pedig leginkább a kék különböző árnyalataiban pompázik, sokan elektromos szemnek is hívják, mert a szemükben található pigmentek szinte fénylenek. Az milyen kemény.
7: Hú, éjszaka de kemény lenni egy vadállat.
0: Annyira különlegesen világító a szemük szinte. Igen, tehát ezért mondják, hogy ilyen elektromosságra hasonlító a szemük, pláne a sötét bőrükhöz és a fekete hajukhoz. A jelenség oka egyébként egy Wardenburg szindróma nevű génmódosulás, amely a pigmentációért felelős géneket érinti. Ennek is nyilván van köze a zárt közösségű életmódhoz, tehát hogy ott is azért előfordul, hogy a szomszédod az unokatesód és a gyereked a keresztanyád, és sokszor előfordul, hogy a törzs tagjainak csak egyik szeme ragyog ilyen kéken, a másik ugyanúgy sötét színű.
7: Ja, Istenem.
0: Na, az milyen kemény, az is milyen menő. Júj, de bírom.
7: Én kutyával láttam már ilyet.
0: Na, figyelj, menjünk tovább, és hogy ha már szem, akkor jöjjenek a brutálisan éles szemű emberek, mert hogy ilyenek is vannak. Utazzunk el az Andamán tengerhez.
7: Nagyon jól látnak?
0: Megvan az Andamán tenger?
7: Nincs.
0: Ez egy félig zárt, peremvidéki tenger az Indiai óceán északkeleti részén, az Indokínai félsziget, a Malakka félsziget, az Andamán és a Nikobár szigetek lánca és Szumátra szigete között. Ezt mind fejből mondtam.
7: Oké.
0: Még most se értem.
7: Meglepő pontosággal.
0: Ugye? Na itt él a Mokentörzs.
7: Miért nem Andamán törzs?
0: Mert úgy gondolta az öreg nagy moken, hogy a többi is kis moken lesz. Nem tudom.
7: Mokenek leszünk, jó.
0: A mokenek arról híresek, hogy a gyermekeik, csak a gyermekek, képesek olyan élesen látni a sós vízben is, mint ahogy mi látunk a hétköznapokban.
7: Az nagyon jó ám, mert homályosan látsz buharszemeg nélkül.
0: Az
7: ha
0: biztos.
7: Közte levegő van, ezekkel a buharszemeg, akkor jól látod.
0: Ez a képesség egy egyedülálló reflex. A gyerekek ugyanis képesek tudatosan összehúzni a pupillájukat és megváltoztatni a szemlencse alakját a víz alatt, hasonlóan a fókákhoz, ami megakadályozza a víz fénytörési torzítását. Érted? És egy ember, most gondolj bele,
7: hát az éles látás nagyon jó a vízben.
0: Hát az bizony. Viszont a durva, képzeld el, a durva az, hogy ezt csak a gyerekek tudják, mert az ő szemük még rugalmas. Felnőtt korra azonban kinövik eme képességüket.
7: Jaj, szegények.
0: Képzeld el! És hogyha pedig már látás, akkor essen pár szó egy olyan népcsoportról is, akik bizony nem sok tengervizet látnak, ám nem is bánják, mert hogy ők a szárazföldön látlak hihetetlenül jól. Namíbiában él a himba törzs, ők sem genetikai mutációnak, hanem evolúciós képességnek köszönhetik a tudásukat. Ugyanis most gondolj bele, ugye Smar Rafi is beszélt nagyon sokat Namíbiáról, ugye ő rendszeresen jár oda-vissza, és ahogy Rafi is említette, óriási területekről van szó. És ezek a bizonyos himba törzstagok úgy élik le az életüket, hogy nem látnak semmi olyan tereptárgyat, ami közel lenne hozzájuk nagyjából, nincsenek épületek, hatalmas kiterjedésű területeiknek köszönhetően nincsenek közeli, vagy akár a horizontot eltakaró tereptárgyak sem a látómezejükben az életük során, és persze digitális eszközeik sincsenek, és nem roncsolják a szemüket a monitorokkal, az okos telefonokkal. Ennek köszönhetően ezen emberek vizuális fókusza, a részlet érzékelése olyan rendkívüli, mint egyes ragadozóké. Olyan apró mintázatokat és részleteket is észrevesznek hatalmas távolságból, amit mi csak komolyabb távcsövekkel.
7: Lehossa a QR kódot 3 kilométer.
0: Szemrebbenés nélkül. Annyira durva. Állítólag ehhez hasonlóak az ausztrál aboriginesek is, és ezt figyeljétek, akiknek olyan a látásuk, hogy nappali fénynél is képesek látni a csillagokat.
7: Jaj.
0: Hát hogy a komolyan? Hát milyen durva már?
7: Jó csillagász lenne, be nem kell mutatni.
0: Az biztos. Ott a fiastyú. Le vagy dél van. És látom. Most gondolj bele, milyen szem kell ahhoz. Atya ég. Na gyerekek, nem sokára hozunk még hasonló népcsoportokat, mert vannak, és bizony jönnek Willike kedvencei.
7: A merülők.
0: A béka emberek, igen, igen. Előtte azonban meghallgatjuk Daniel CV felvételét, feljebb ugrott a Love the Gun, nagyon szeretjük. Már is mutatjuk.
5: A hatodik.

0: Ő volt Daniel Seavey és a Love's a Gun című felvétel itt a 2020-as slágerlistában. Most pedig elérkeztünk az ötödik helyezethez, ami...
1: Az éleslátású retro.
0: Így van. Hát egy sajnálatos évfordulót hozunk. Augusztus 26-án volt ugyanis az évfordulója annak, hogy a világ elveszített egy kiváló énekesnőt, akinek hangja és zenéi nagyban határozták meg a 80-as évek zenei világát. Sajnos már 2004-ben hunyt el az amerikai Laura Branigan. Bizony a Gloria és a Self Control című dalok.
1: A Self Control, jaj, azon nőttem föl, táncoltam a DJ-be, gyűjtöttem a... Hú, de jó volt a sajokat.
0: Mit gyűjtöttél? Mondjuk el, mit is gyűjtöttél? Pardon, mit gyűjtöttél? A skalpokat? Ó, hát fiatalság, bolondság, Vili. Nagy egy hóhányó volt.
1: 20 éves koromban volt.
0: Na, az menő. Az menő. Hát igen, sajnos 2004-ben hunyt el Laura Branigan, tehát azt mondhatjuk, hogy a Gloria és a Self Control című dalok valóban igazi világslágerek voltak, de Laura Branigan több mozifilmben és sorozatban is jelen volt dalokkal, például a Szellemírtók című filmben, vagy akár a Flashdance-ben. Képzeld el. Hát sajnos 52 évesen álmában érte a halál, agyvérzésben halt meg.
1: Jaj, szegényke.
0: Dalai azonban itt maradnak, meg is hallgatjuk az egyik legismertebbet. 1984-ből jön tehát a dal, amire Vilike úgy táncolt, gyűjtötte a skalpokat, mint a más a Lutra album matricákat.
1: Nem igaz, nem igaz.
0: Jön Laura Branigan és a Self Control, ez az eheti retro helyezet.
2: Húz a csúcson! Gyönyör a kövön.
3: Oh, that's nice.

0: Ez itt a Csúcson. A 20 a Csúcson.
1: Ő volt Laura Branigan és a kitörölhetetlen self-control. Visszajöttek emlékek, Vili?
2: Nagyon szép volt.
1: Adj egy-két tippet.
2: Jó volt.
1: Miket mondtatok akkor a csajoknak? De jó szép lábai vagy. Vannak, mikor nyitnak?
2: Igen, például.
1: Úristen, de pronyó.
2: Ki az edződ?
1: Ki az edződ? De rossz.
2: Szia, cica, itt a gazdi. Hát akkor ez volt a menő. Ma már nem, tudjuk jól.
1: Olyan pofont kapnál teljesen jogosan. Nem? Hát azért milyen süttyó viselkedés. Hello, Csibe, nagyon szép rántott husi vagy. Úristen. Tessék fölpofozni az ilyen bunkó férfiakat, lányok. Na, megyünk tovább a kusza listával, túl sok időnk nincs. Végezetül azonban jöjjenek az újabb szuperhumánok, akik hát jól bírják szusszal. Itt jön Vilike kedvence. Hallottál már a Bajau törzsről? Ők Indonéziában és a Fülöp-szigeteken találhatók meg. Eme törzs lakói olyan tüdővel, érrendszerrel és léppel rendelkeznek, aminek köszönhetően, hiszitek vagy sem, akár 13-15 percet is képesek egy levegővel a víz alatt tölteni.
2: Hát a 2-3 perc is hosszú.
1: Hát brutális. Most gondolj, negyed órát képes lent lenni egy levegővel a víz alatt. Ráadásul szervezetük olyan jól képes kiegyenlíteni a nyomást, hogy akár 60-70 méteres mélységbe is képesek lemerülni szabad tüdővel. Te, mint gyakorlott
2: vizsgán van, könnyű búvár vizsgát tettem. A gyakorlott búvárnál sokkal többet kell azért merülni, mondjuk milyen 20-30-on merültünk annak idején. Tehát a biztonságos merülés, a könnyű búvárnak a biztonságos merülés, ez maximum 50 méter. Azért, mert onnét is föl kell jönni, többször nyomás kiegyenlítést kell tenned, hogy visszakészül.
1: Tehát már 50 méterről is nyomás kiegyenlítést.
2: Kétszer-háromszor meg kell.
1: Most gondoljatok bele, azért 50
2: méter. Fel egyből is, hogy hopp följössz, csak akkor elképzelhető, hogy
1: a keszonbetegség
2: lesz,
1: azért.
2: A keszonbetegség elér, az még nem halálos, de mondjuk 100 méterre föl jön egy hirtelen, az már gáz lenne, akkor be kell rakni kütyübe.
1: Aha, ja, keszon kamrába.
2: De az a nem bélte mondják, hogy egyébként nagyon mélynek tűnik az 50 méter.
1: Igen.
2: 20-30 méter is már van pici a csónak, ahol...
1: Csak mondom, hogy egy 10 emeletes épület 30 méter magas általában. Most gondolj bele, hogy ezek dupla olyan mélyre le tudnak menni szabad tüdővel.
2: Hát a 10 méter is mély egyébként.
1: Ilyen, 10 méteren már egy átlag embernek már megkukulsz, úgy nyomja a füledet a nyomás, már 10 méteren is.
2: Vannak ezek a mélytengeri merülők, akik ilyen sodron kötélen mennek le, meg jön, de jönnek is föl.
1: Igen, a szabad tüdős merülések, ők mennek ilyenekre.
2: Súlyjal mennek le, azok mennek le 200 méterre. Viszont ők sokkal gyorsabban mennek, végig visszatartják a levegőjüket, hogy visszafelé is föl tudjanak jönni, és ne kell neki nyomást kiegyenlítést csinálni, azt hiszem.
1: Igen, megnéztem egyébként itt a szabad tüdős merülést. 2023-ban a Bahamákon egy versenyen egy Korok Fatima nevezetű hölgy 102 méterre merült le egy levegővel.
2: Akkor...
1: Ő 3 perc 47 másodpercet töltött a víz alatt.
2: Hát a 100 méter is jó, akkor rosszul tudtam ezt a 200 métert.
1: Hát azért nem tudtad rosszul, mert például egy Natalia Molchanova nevű orosz hölgy 237 métert merült uszonnyal, és 187 métert uszony nélkül egy levegővel, és fontos megjegyeznünk, hogy Törőcsik Zsófia, egy honfitársunk 2025-ben a világjátékokon 300 méterig merült uszonyos kategóriában, ezzel jelentősen javítva a korábbi női rekordot.
2: Ott már fény sincs ott.
1: Az nagyon durva.
2: Ha sötétbe lemenni, a tudod ki, ott már van ám tüdő.
1: Az biztos. Na, hát kérlek szépen, ezek a Bajau törzs tagok is ilyenek, 13-15 percet is képesek egy levegővel a víz alatt tölteni, 60-70 méteres mélységben is. Na hát egy ilyen Bajaút próbálj meg belefolytani a kádba. Ott röhög rajtad, amíg el nem zsibbad a kezed. Nem? Na, genetikai vizsgálatokat is végeztek egyébként ezeken a Bajaukon, és kiderült, hogy a lépük átlagosan 50%-kal nagyobb, mint a szárazföldi embereké. Uh-huh. Ez azért is fontos tényező, ugye, mert a lép oxigénhiány esetén ugye extra adag oxigéndús vörösvértestet pumpál a véráramba, így természetes oxigén tartályként is működik, ezt is mondják a kutatók. Uh-huh. Na, és akkor végezetül, ha már lélegzés, akkor ne mélyre, hanem magasra menjünk. Bizony a tibeti emberek igazi légzőművészek. Ezt szerintem már mindenki nagyon jól tudja. A Himalájában élő serpák. Emberek, például a serpák, a szervezetük ugyanis hozzászokott a 4000 méter feletti magassághoz, ami egy átlag embernek már életveszélyes is lehet, hosszú távon mindenképpen. Nagyon durva vidék. Na hát ezek az emberek ezen a magasságon is nagyon jól elvannak, ugyanis az őseiknek köszönhetik ezt a tulajdonságukat, mert hogy évezredek alatt sem veszett ki belőlük az úgynevezett EPA MS1 nevű szupergén. A kutatások szerint a kihalt gyenyiszovai embertől, egy ősi emberfélétől maradt rájuk ez a gén, ez szabályozza ugyanis a szervezetben a hemoglobin termelést, így a vérük anélkül szállít hatékonyan oxigént, hogy sűrűvé válna és szívrohamot okozna. Tehát nem sűrűsödik be a vérük. Na gyerekek, hát egy kis gén innen, egy kis gén onnan, és már is jobb lenne a közérzetünk egy ilyen frontterhelt időben, én azt gondolom.
2: Jók ezek a gének így is.
1: Hát nagyon durva, nagyon durva. Sajnos az időnk lejárt, úgyhogy hát ennyit mára.
2: És elmegveszek tízdeg a gént valahol.
1: Ennyi tízdeg a gént, és merülj le egy
2: ilyen vegyeset, amit tudok egy kicsikét
1: merülni, szép lesz a szemed, jó is fogsz futok, látni, így van. Elkerülnek a szív- és érrendszeri betegségek.
2: Hát ha nem ebben a felgyorsult globális világban élünk, szerintem mindenkit elkerülnének.
1: Nagyon durva. Hallottam egy olyan törzsről is, akik állítólag egy ilyen régi szokásnak köszönhetően a halottaik agyából ettek, mert hogy azt gondolták, hogy rántott az emlékeinket ezzel áthozzák.
2: Tartára
1: aztán ennek
2: anélkül?
1: Köszönhetően egy nagyon komoly betegség söpört végig a törzsön, ki is írtotta a törzs 20-30%-át, viszont képzeljétek el, hogy utána egyébként az evolúció megint tette a dolgát, akik viszont túléltek, azok viszont kialakult bennük egy olyan módosulás, hogy egyszerűen nem lesznek szenilisek öregkorukra.
2: De jó.
1: Tehát egyszerűen tényleg nagyon-nagyon okosak durván maradnak. Működik. Hát okosak maradnak, meg abszolút észnél lesznek még az utolsó pillanatban is. Hát a fene tudja, jó-e az. Na drága hát, szíveim.
2: Jobb, mint hogyha nem emlékszel semmire.
1: Az igaz. Na hát, listánk harmadik helyezettjével fogunk elbúcsúzni, ugyanis Bebe Rexa található még mindig itt a Sad Girls című felvétellel. Bízunk benne, hogy nagyon izgalmas volt ez a hacsis, és abban is bízunk, hogy találkozhatunk jövő héten is.
2: Hát sziasztok!
1: Vigyázzatok magatokra, sziasztok!
2: Merüljetek nagyokat!
3: A harmadik.

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as slágerlistája. Reklám.
1: Hogy miért a hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítő készkiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
2: Bonyolult diéták, glutén vagy cukor probléma. A mentes morzsában a péksütemények és krémes kávék mellé szakértő segítséget kapsz. Kérj személyre szabott táplálkozási tanácsadást étrenddel együtt. Egyél jót, élj jól. Mentes morzsa, Kaposvár, Főutca 53. Mentesen is lehet finom.
3: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
4: A jövő árnyéka ma kezdődik. Ültess te is fát! Dísz- és gyümölcstermőfák 10-20% kedvezménnyel a Hélia kertészetben. Óriási választékkal várunk a hét minden napján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet. Ültess ma a holnapért. Részletek Facebook oldalunkon.
5: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
2: Jön a jubileumi 20. Kaposvári Mézfesztivál konferenciával és szakvásárral. Szeptember 11-én és 12-én méz és méhészeti termékek vására, mézlovagrendek felvonulása, kézműves játszóház, lufi hajtogatás, arcfestés és zenés produkciók várnak a Főutcán és az Európa Parkban. 20. Kaposvári Mézfesztivál, édes élmények, kihagyhatatlan programok.
3: A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Oláh Gergő. Kaposvárra érkezik a Kattárs Fesztivál. Valódi találkozások, értékes beszélgetések és minőségi zene. Kattárs Fesztivál. Szeptember 18-20. A belépés díjtalan.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Civil szervezetek tartottak találkozót a Dorottyaházban, több száz történelmi fegyverből nyílik kiállítás a múzeumban. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Civil szervezetek találkoztak csütörtökön a Dorottyaház udvarán. Az idei civil napon 13 helyi egyesület mutatkozott be, a résztvevők pedig különböző műsorokkal és produkciókkal készültek a közönségnek. A rendezvényen Szita Károly polgármester is köszöntötte a civil közösségeket, és arról beszélt, hogy az ilyen találkozók is erősítik a város összetartozását. A programot a korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan közös tánccal zárták a Kossuth téren. Több száz történelmi fegyverből nyílik kiállítás jövő csütörtökön a Kaposvári Ripper-Rónai Múzeumban. A tárlaton a múzeum mintegy 300-350 darabos fegyver gyűjteményéből mutatnak be válogatást, köztük olyan ritkaságokat is, amelyeket korábban még nem láthatott a nagy közönség. A látogatók díszes pisztolyokat és puskákat, kardokat, egy Winchester puskát és egy második világháborús szovjet géppisztolyt is láthatnak. Az egyik legkülönlegesebb darab egy hétköznapi sétapálcának álcázott egylövetű puska lesz. A Fegyverek a századok tükrében című kiállítás szeptember 10-én csütörtökön nyílik meg a Kaposvári Múzeumban. Nagy rangodó vár a hétvégén a Kaposvári Rákócira. Az együttes szombaton a PMFC-t fogadja, amely hozzájuk hasonlóan 100%-os mérleggel áll az NB3-as labdarúgó bajnokságban. A pécsiek 6-ból 6, a Rákóczi pedig 5-ből 5 győzelemnél tart. A rangadót a PMFC várja az első helyről, a kaposvári zöldfehérek pedig a második helyen állnak. A szombati Rákóczi PMFC mérkőzés 16 órakor kezdődik majd a Rákóczi stadionban. Befagyasztja a tűzifa árát a kormány az állami erdőgazdaságoknál. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a lakosság a 2026. január 1-én érvényes árakon vásárolhatja majd a tűzifát, vagyis az állami erdőgazdaságok ennél drágában nem adhatják azt. A kabinet korábban arról is döntött, hogy 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa áfáját, a szociális tűzifa program keretét pedig megduplázza. Tovább erősödhet az El Niño, amely a világ számos részén szélsőséges időjárást okozhat a következő hónapokban. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzése szerint szinte biztos, hogy a jelenség 2027. februárjáig fennmarad, az év végére pedig nagyon erőssé válhat. Az El Niño a csendes óceán vízének időszakos felmelegedése, amely világszerte befolyásolja a hőmérsékletet és a csapadék eloszlását. Egyes térségekben növelheti a hőhullámok, az aszályok és az árvizek kockázatát is. A Meteorológiai Világszervezet szerint ősszel a szárazföldek nagy részén az átlagosnál magasabb hőmérséklet valószínű.
0: Időjárás jelentés.
6: A nap hátralévő felében is marad a napos, változóan gomoly felhős idő. A hőmérséklet késő délután 28-29 fok környékén alakul. Pénteken, illetve a hétvégén is hasonló mérsékelten meleg idő várható majd, sok napsütéssel és némi felhővel az égen.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta. Györfi Betta. Györfi Betta.
7: Ismereteink, tudásunk mindig bővül, hogyha meghallgatjuk Mikit és Molit. Na és persze kitűnően is szórakozhatunk velük, így volt szép. Ezt énekli nem sokára Diez és Menta is közösen új dalukban, de itt van előbb még Simply Red is.

My Love címmel szólt a London Boy slágere a rádió. Moston 2 percen múlt el 4:45. Még sok a dolog. Sokan még biztos a munkahelyükön vannak, de lehet, hogy otthon már készül a vacsora is. Főzés közben telefonál az ember, fél szemmel nézi az üzeneteit, közben eszünkbe jut, hogy el kell indítani a mosást. Ez a kép általában a nőkkel kapcsolatban alakul ki, hogy ők ugye egyszerre több dologra is tudnak figyelni, miközben egy férfit már az is kizökkent, ha munka közben kérdeznek tőle valamit. Egy friss kísérletet végeztek ezzel kapcsolatban tudósok, hogy a sztereotípiát le tudják dönteni vagy megerősíteni. Előbbi lett, ugyanis nem találtak jelentős nemi különbséget a feladatok során. Mondjuk ez kiderült, hogy beszélgetés közben a férfiak tényleg több kérdést hagytak válasz nélkül, vagyis miközben koncentrálnak egy feladatra, a kérdéseket sok esetben, vagyis a beszélgetést elengedik. Na de a lényeg az, hogy nagy különbség nincs férfiak és nők között ez esetben sem. És ezt mi is tapasztaljuk, hiszen hölgyek, urak egyaránt, miközben valami egészen mással vannak elfoglalva, tudnak ránk is figyelni. És ez milyen szuper. Továbbra is maradjatok velünk, a 91.2-n idevaló most a Honey Bees dala.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Ma is lesz Kapospont, abban pedig arról számolunk be, hogy civil napi színesítette a Ripronei Fesztivál első napját. A Dorottyaházban számtalan polgári közösség mutatta be, mivel is foglalkozik. A kaposvári húsüzem szendvicsekkel, a tejüzem pedig vegán rudikkal lepte meg ma a Bárci iskola tanulóit. Ez már régi hagyomány ilyenkor, tanévkezdéskor. Programok, foglalkozások, kiállítások, klubélet. Számos újdonsággal igyekszik megszólítani a fiatalabb korosztályokat a kaposvári könyvtár. További részletek ma este a Kapospontban.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak.
3: Reklám. Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
4: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
5: Kattárs. A Családok, Fiatalok és Közösségek Fesztiválja. Fedezd fel, mi köt össze bennünket. A Kaposvári Kattárs Fesztiválon sport és gyerekprogramok, felemelő koncertek, mély beszélgetések és liturgikus események várnak. A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Gyere el, építsünk együtt egy igazságosabb és testvériesebb világot. Kattárs Fesztivál, szeptember 18-20, a belépés díjtalan.
2: Reklám hangzott el. Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Micsoda dal, a Dubby Brothers Long Train Running címűjét hallgattuk 1993-ból, a bulik elmaradhatatlan kelléke volt ez annak idején. A rádió mostan is bulizhatok, hiszen jön mindjárt Paul Russell, előtte viszont Eva Max a My Oh My című dalával, és indul a zenemaraton a legfrissebb híreket követően. Maradjatok továbbra is velünk, és találkozzunk legközelebb is. Most viszont búcsúzom, Györfi Bettát hallottátok, kellemes estét, menjetek a Ripronai Fesztiválra, érezzétek jól magatokat, majd a hét

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most. Let me tell you.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé?

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Reklám. Megérkezett az új BMW X5. Magabiztos kisugárzás, nagy e-klassze technológiák és kifinomult vezethetőség egyetlen modellben. Mostantól előrendelhető a Schneider Autóháznál már 35.700.000 forinttól. Legyen az elsők között, akik megtapasztalják az új BMW X5 élményét. Várjuk Pécsen és Kaposváron a Schneider Autóháznál. Új BMW X5. Vezetésre született.
2: Buli, szórakozás, kikapcsolódás. Riperónai Fesztivál szeptember 3-a és 5-e között Kaposváron. A város egyik legnépszerűbb kulturális eseménye idén is összművészeti élményeket ígér minden generációnak. A háromnapos programsorozat igazi kikapcsolódást kínál. Színpadra lép többek között a Bagosi Brothers Company, az Arthur Rambo, a The Beavers, a 30Y és még sokan mások. Koncertek, előadások, gyermek és családi műsorok, esténként zenei és vizuális élményeket kínáló különleges produkciók szeptember 3-a és 5-e között. Fergeteges hétvégére vár mindenkit a Riperónai Fesztivál. A program ingyenesen látogathatók. Részletek www.ripplefest.hu.
3: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18. www.boldingatlan.hu.
4: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
3: Valósítsd meg céljaidat a kaposvári plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
5: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Szendvicset és vegán bárt kaptak az általános iskolások a Kométától és a Finótól. Közel 8000-ből 29 autós hajtott gyorsan tegnap a trafipaxok előtt. Köszöntöm a hallgatókat, 17 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Mintegy 5800 kaposvári általános iskolás kapott ajándék 10 órait az iskola kezdés alkalmából. A Kométa idén is szendvicsekkel lepte meg a diákokat, a kezdeményezéshez pedig második éve a Finó Food Kft. Is csatlakozott, amely vegán bárral egészítette ki a csomagot. A két cég vezetője csütörtökön személyesen is ellátogatott a Bárci Gusztáv módszertani központba, ahol átadták az ajándékokat a gyerekeknek. A Kométa egyébként nem csak az iskola kezdéskor segíti az intézményt, egész évben havonta mintegy 40 kg élelmiszerrel támogatja a Bárcit. Egy teljes napon át trafipaxoztak a rendőrök szerdán Kaposváron és környékén. Összesen közel 8000 autóst mértek be, és a túlnyomó többségük szabályosan közlekedett. A 8000-ből 29 sofőr azonban túl nehéz lábban nyomta a gázpedált, így velük szemben gyorshajtás miatt intézkedtek a rendőrök. Az ellenőrzés szerdán délelőtt 10-től este 6 óráig tartott. Olvasópontot alakított ki a Takács Gyula könyvtár a kaposvári kórházban. A könyvtár még a nyáron vitt el az első köteteket a Kaposi Mór Oktató Kórházba, hogy olvasnivalóval tegye kellemesebbé a betegek és hozzátartozóik ott töltött idejét. Az olvasóponton elsősorban szép irodalmi könyvekből válogathatnak a járó és fekvőbeteg osztályokon lévők, de gyermekköteteket is kihelyeztek a fiatalok és szüleik számára. A Takács Gyula könyvtár a jövőben is rendszeresen újabb könyvekkel tölti fel a kórházi olvasópontot. 3 hektáron pusztított tűz szerdán 3 fán. A lángok az egyik utcában a ház mögött csaptak fel a száraz aljnövényzetben, majd egy kukoricatáblára és egy fás bokros területre is átterjedtek. A barcsi és a nagyatáli tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre és megfékezték a lángokat. Jelentősen elmarad a kitűzött céltól a mentők kiérkezési ideje a legsúlyosabb eseteknél. Az országos mentőszolgálat most először részletesen is közzétette az adatokat. Augusztusban a legsürgősebb riasztások 90%-ához 27 percen belül érkezett meg a mentő. A cél ezzel szemben az, hogy az ilyen esetekhez 90%-ban legfeljebb 15 percet kelljen várni. A mentőszolgálat ezentúl minden hónapban nyilvánosságra hozza a kiérkezési időket. Kissé visszaesett a balatoni személyhajók forgalma az idei nyáron, a kompokat viszont többen használták. A Bahart adatai szerint a személyhajókon 5%-kal kevesebben utaztak, mint tavaly, amiben az augusztus elejé tartós kánikula is szerepet játszhatott. A nyár legforgalmasabb napjain csaknem 20 000-en választották a Bahart járatait. A balatoni hajók ősszel is közlekednek, az utóidényben 16 kikötőből indulnak menetrend szerinti járatok.
0: Időjárás jelentés.
6: A nap hátralévő felében is marad a napos, változóan gomoly felhős idő. A hőmérséklet késő délután 28-29 fok környékén alakul. Pénteken, illetve a hétvégén is hasonló mérsékelten meleg idő várható majd, sok napsütéssel és némi felhővel az égen.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Az úgynevezett Tarahumara indiánok, a Rarámurik.
2: Rarámurik, jó nevű van.
1: Lazán lefutnak 200-300 kilométereket megállás és pihenés nélkül hegyi terepen.
2: Hűha.
1: Vannak ultramaratonisták, van egy magyar ilyen extrém ultramaratonista. Egyszer mesélte, hallottam vele egy interjút, hogy fönt futott a Himalájában, azt hiszem heten neveztek, öten élték túl.
2: Figyelj, igen.
1: És mondta, hogy ő neki nagyon érdekes volt, mert volt egy olyan egy órája, amikor futott, és hogy...
2: Kimaradt minden.
1: És hogy nem, hanem hogy utolérte egy másik futó, és nagyon kedves volt, mert segített neki átlendülni a holdponton, mert beszélgetett vele, és még inni is adott neki. És a verseny után mondta, hogy végig egyedül futottál, tesó. Ott nem volt senki.
2: Hoppá.
1: Behalusztam. Mondta, hogy ott az agy átkapcsol egy teljesen más sztoriba.
3: Atya é.
1: Az milyen?
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Autóba ülnél? Várj egy pillanatot! Mi lenne, ha ma inkább tekernél? Suliba, munkába! Kaposvár két keréken is vár! Nincs dugó, nincs parkolóhelyvadászat, csak te, a bringád és egy kis mozgás. Ráadásul minden egyes megtett kilométer, amit autó helyett kerékpárral teszel meg, egy lépés a tisztább, élhetőbb város felé. Indulj zölden, tekerj inkább a jobb városi levegőért, mindannyiunkért. Bringával suliba, bringával munkába, Kaposvárért is. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
5: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Reklám.
1: A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Kaposvárra érkezik a Kattárs Fesztivál. Valódi találkozások, értékes beszélgetések és minőségi zene. Kattárs Fesztivál. Szeptember 18-20. A belépés díjtalan. Kár lenne kihagyni. Cherry Tiggo 7 hibrid már 9.990.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. 2026. szeptember 3-a csütörtök, 18 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját Cserhami Krisztiántól hallják. Fesztivál hangulat a belvárosban. Ma kezdődött el a Ripörónai Fesztivál. A háromnapos rendezvény csütörtöki napján az Európa Parkban és a Dorottyaház udvarán voltak programok. Ugyanígy lesz ez majd pénteken is, de aznap már a Kossuth téren nagy koncertek is lesznek. Pénteken az Arthur Rambo és a Bagosi Brothers Company, másnap pedig a The Beavers és a 30Y lép fel. A fesztivál azonban nem csak a nagy koncertekről szól, az Európa Parkban és a Sétáló utcán is változatos programok várják az érdeklődőket. A Dorottyaház udvarán pedig ismét megnyílik a Hangkép udvar, ahol fényfestéssel, kiállítással és elektronikus zenével készülnek. 10 éve kapnak ajándékot a várostól az újszülöttek. 10 éve adták át az első kaposvári babadobozt. Az első csomagot napra pontosan egy évtizeddel ezelőtt kapta meg egy Flóra nevű kislány Kaposváron, akivel az évforduló alkalmából Szita Károly polgármester ismét találkozott. A város azóta minden kaposvári újszülöttet babadobozzal köszönt, amelyben egyebek mellett takaró és több babagondozáshoz szükséges ajándék is helyet kap. Az elmúlt 10 évben több mint 4600 kaposvári kisgyermek kapta meg a város ajándékcsomagját. 115 éves a Csiki. Jeles évfordulót ünnepel a Csiki Gergely Színház. Szerdán volt napra pontosan 115 éve, hogy megnyitotta kapuit a teátrum. Az új kőszínházban 1911. szeptember 2-án tartották az első előadást, amikor Johann Strauss a Cigánybáró című operettjét mutatta be Polgár Károly pozsonyi társulata. Már a megnyitó másnapján újabb jelentős előadást tartottak, Erkel Ferenc Bánkbányát játszották díszelőadásként. Az akkor 1400 férőhelyes épületet Magyar Ede és Tál József tervei alapján építették fel. Szendvicseket és vegán bárt kaptak a gyerekek. Az iskolakezdés alkalmából mintegy 5800 kaposvári általános iskolás kapott ajándékot 10 óraira. A Kométa idén is szendvicsekkel lepte meg a diákokat, a kezdeményezéshez pedig második éve a Fino Food is csatlakozott, amely vegán bárral egészítette ki a csomagot. A két cég vezetője csütörtökön személyesen is ellátogatott a Bárci Gusztáv módszertani központba, ahol átadták az ajándékokat a gyerekeknek. A Kométa egyébként nem csak az iskolakezdéskor segíti az intézményt, egész évben havonta mintegy 40 kg élelmiszerrel támogatja a Bárcit. Műsorokkal és tánccal ünnepeltek a civil szervezetek. Csütörtökön Kaposváron a Dorottyaház udvarán civil szervezetek találkoztak. Az idei civil napon 13 helyi egyesület mutatkozott be, a résztvevők pedig különböző műsorokkal és produkciókkal készültek a közönségnek. A rendezvényen Szita Károly polgármester is köszöntötte a civilek közösségét, és arról beszélt, hogy az ilyen találkozók is erősítik a város összetartozását. A programot a korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan közös tánccal zárták a Kossuth téren. További fejlesztések a Desedán. Új homokos strand épül a Deseda partján, és teljesen felújítják a Somogyaszolói fahídat is. Kaposvár 570 millió forint uniós támogatást kapott a tó környezetének fejlesztésére. Az új strand mellett játszóteret is kialakítanak, a Somogyaszolói híd rekonstrukciójával pedig biztonságosabbá teszik a Deseda két oldala közötti gyalogos és kerékpáros közlekedést. A teljes egészében uniós forrásból megvalósuló beruházás célja, hogy tovább bővítse a Deseda szabadidős és turisztikai lehetőségeit. Olvasással köthetik le magukat a kórházban fekvők. A Takács Gyula könyvtár olvasópontot alakított ki a Kaposvári Kórházban. A könyvtár még a nyáron vitt el az első köteteket a Kaposi Mór Oktató Kórházba, hogy olvasnivalóval tegye kellemesebbé a betegek és hozzátartozik ott töltött idejét. Az olvasóponton elsősorban szép irodalmi könyvekből válogathatnak a járó és fekvő beteg osztályonkon lévők, de gyermekkönyveket is kihelyeztek a fiatalok és szüleik számára. A Takács Gyula könyvtár a jövőben is rendszeresen újabb könyvekkel tölti fel a kórházi olvasópontot. Pisztolyok, puskák és kardok a múzeumban. Jövő csütörtökön a Ripper-Rónai Múzeumban több száz történelmi fegyverből nyílik kiállítás. A tárlaton a múzeum mintegy 300-350 darabos fegyvergyűjteményéből mutatnak be válogatást, köztük olyan ritkaságokat is, amelyeket korábban még nem láthatott a nagy közönség. A látogatók díszes pisztolyokat és puskákat, kardokat, egy Winchester puskát és egy második világháborús szovjet géppisztolyt is láthatnak. Az egyik legkülönlegesebb darab egy hétköznapi sétapálcának álcázott egylövetű puska lesz. A Fegyverek a századok tükrében című kiállítás szeptember 10-én csütörtökön nyílik meg a múzeumban. Kristály és pipa volt a férfinél. Lebukott egy férfi Kaposváron, aki több mint 110 g kábítószert rejtegetett a kocsiában. Az 53 éves férfit augusztus végén fogták el a rendőrök, miután felmerült a gyanú, hogy kábítószerrel kereskedik. Az autójában több mint 110 g kristályos kábítószer gyanús anyagot, valamint drogfogyasztáshoz használt eszközöket találtak. Kiderült az is, hogy a férfit korábban eltiltották a vezetéstől, ennek ellenére autóval közlekedett. A rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Kukoricatáblára is átterjedt a tűz. Szerdán három fán 3 hektáron pusztított tűz. A lángok az egyik utcában, a házak mögött csaptak fel a száraz aljnövényzetben, majd egy kukoricatáblára és egy fás bokros területre is átterjedtek. A barcsi és a nagyatádi tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre és megfékezték a lángokat. Bankszámlát nyitottak, hogy segítsenek tisztára mosni a pénzt. Vádat emeltek Somogyban 6 ember ellen bűncselekményekből származó pénzek tisztára mosása miatt. A vád szerint két férfi további embereket szerzett be, akik bankszámlákat nyitottak, majd az azokra érkező 1 és 5 millió forint közötti összegeket készpénzben felvették és átadták a szervezőknek. A számla tulajdonosok tudták, hogy a pénz bűncselekményből származik, közreműködésükért pedig néhány tízezer forintot kaptak csupán. A módszerrel összesen 14 millió forintot juttattak el az ismeretlen megbízókhoz. A nagyotádi járási ügyészség a szervezőkkel szemben végrehajtandó, míg a számlanyítókkal szemben felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott. A krónika végén pedig egy sporthír. Szomszédvári rangadó. Na, a kaposvári Rákóczira a hétvégén nagy ütközet vár. Az együttes szombaton a PMFC-t fogadja, amely hozzájuk hasonlóan 100%-os mérleggel áll az NB3-as labdarúgó bajnokságban. A pécsiek 6-ból 6, a Rákóczi pedig 5-ből 5 győzelemnél tart. A rangadót a PMFC várja első helyről, a kaposvári zöldfehérek pedig a második helyen állnak. A szombati Rákóczi PMFC mérkőzés 16 órakor kezdődik majd a Rákóczi stadionban.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
2: Este változóan felhős lesz az ég, de eső nem várható. A hőmérséklet este 23 fok környékén alakul, hajnalban pedig 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken is marad a mérsékelten meleg, többnyire napos idő. A hőmérséklet 31 fok környékén tetőzik majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 10 éves lett a kaposvári babadoboz. Az első csomagot napra pontosan 1 évtizeddel ezelőtt kapta meg egy Flóra nevű kaposvári lány, akivel az évforduló alkalmából Szita Károly polgármester ismét találkozott. A város azóta minden kaposvári újszülöttet babadobozzal köszönt, amelyben egyebek mellett takaró és több babagondozáshoz szükséges ajándék is helyet kap. Az elmúlt 10 évben több mint 4600 kaposvári kisgyermek kapta meg a város ajándékcsomagját. 115 éve nyitotta meg kapuit a Csiky Gergely Színház. Az új kőszínházban 1911. szeptember 2-án tartották az első előadást, amikor Johann Strauss a Cigányváró című operettjét mutatta be Polgár Károly pozsonyi társulata. Az akkor 1400 férőhelyes épületet Magyar Ede és Tál József tervei alapján építették fel. Már a megnyitó másnapján újabb jelentős előadást tartottak, Erkel Ferenc Bánkbányát játszották díszelőadásként. Mintegy 5800 kaposvári általános iskolás kapott ajándék 10 órait az iskola kezdés alkalmából. A Kométa idén is szendvicsekkel lepte meg a diákokat, a kezdeményezéshez pedig 2. éve a Fino Food Kft. Is csatlakozott, amely vegán bárral egészítette ki a csomagot. A két cég vezetője csütörtökön személyesen is ellátogatott a Bárczi Gusztáv módszertani központba, ahol átadták az ajándékokat a gyerekeknek. A Kométa egyébként nem csak az iskola kezdéskor segíti az intézményt, egész évben havonta mintegy 40 kg élelmiszerrel támogatja a Bárcit. Civil szervezetek találkoztak csütörtökön a Dorottyaház udvarán. Az idei civil napon 13 helyi egyesület mutatkozott be, a résztvevők pedig különböző műsorokkal és produkciókkal készültek a közönségnek. A rendezvényen Szita Károly polgármester is köszöntötte a civil közösségeket, és arról beszélt, hogy az ilyen találkozók is erősítik a város összetartozását. A programot a korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan közös tánccal zárták a Kossuth téren. Jelentősen elmarad a kitűzött céltól a mentők kiérkezési ideje a legsúlyosabb eseteknél. Az országos mentőszolgálat most először részletesen is közzétette az adatokat. Augusztusban a legsürgősebb riasztások 90%-ához 27 percen belül érkezett meg a mentő. A cél ezzel szemben az, hogy az ilyen esetekhez 90%-ban legfeljebb 15 percet kelljen várni. A mentőszolgálat ezentúl minden hónapban nyilvánosságra hozza a kiérkezési időket. Kissé visszaesett a balatoni személyhajók forgalma az idei nyáron, a kompokat viszont többen használták. A Bahart adatai szerint a személyhajókon 5%-kal kevesebben utaztak, mint tavaly, amiben az augusztus elejé tartós kánikula is szerepet játszhatott. A nyár legforgalmasabb napjain csaknem 20 000-en választották a Bahart járatait. A balatoni hajók ősszel is közlekednek, az utóidényben 16 kikötőből indulnak menetrend szerinti járatok.
0: Időjárás jelentés.
1: Este változóan felhős lesz az ég, de eső nem várható. A hőmérséklet este 23 fok környékén alakul, hajnalban pedig 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken is marad a mérsékelten meleg, többnyire napos idő. A hőmérséklet 31 fok környékén tetőzik majd.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Hírek most! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhamik Krisztiántól hallják. Olvasópontot alakított ki a Takács Gyula könyvtár a kaposvári kórházban. A könyvtár még a nyáron vitt el az első köteteket a Kaposi Mór Oktató Kórházba, hogy olvasnivalóval tegyek kellemesebbé a betegek és hozzátartozóik ott töltött idejét. Az olvasóponton elsősorban szép irodalmi könyvekből válogathatnak a járó és fekvőbeteg osztályokon lévők, de gyermekköteteket is kihelyeztek a fiatalok és szüleik számára. A Takács Gyula könyvtár a jövőben is rendszeresen újabb könyvekkel tölti fel a kórházi olvasópontot. Több száz történelmi fegyverből nyílik kiállítás jövő csütörtökön a kaposvári Ripper-Rónai Múzeumban. A tárlaton a múzeum mintegy 300-350 darabos fegyver gyűjteményéből mutatnak be válogatást, köztük olyan ritkaságokat is, amelyeket korábban még nem láthatott a nagy közönség. A látogatók díszes pisztolyokat és puskákat, kardokat, egy Winchester puskát és egy második világháborús szovjet géppisztolyt is láthatnak. Az egyik legkülönlegesebb darab egy hétköznapi sétapálcának álcázott egylövetű puska lesz. A Fegyverek a századok tükrében című kiállítás szeptember 10-én csütörtökön nyílik meg a Kaposvári Múzeumban. Egy teljes napon át trafipaxoztak a rendőrök szerdán Kaposváron és környékén. Összesen közel 8000 autóst mértek be, és a túlnyomó többségük szabályosan közlekedett. A 8000-ből 29 sofőr azonban túl nehéz lábbal nyomta a gázpedált, így velük szemben gyorshajtás miatt intézkedtek a rendőrök. Az ellenőrzés szerdán délelőtt 10-től este 6 óráig tartott. 3 hektáron pusztított tűz szerdán 3 fán. A lángok az egyik utcában a ház mögött csaptak fel a száraz aljnövényzetben, majd egy kukoricatáblára és egy fás bokros területre is átterjedtek. A barcsi és a nagyatáli tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre és megfékezték a lángokat. Befagyasztja a tűzifa árát a kormány az állami erdőgazdaságoknál. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a lakosság a 2026. január 1-én érvényes árakon vásárolhatja majd a tűzifát, vagyis az állami erdőgazdaságok ennél drágában nem adhatják azt. A kabinet korábban arról is döntött, hogy 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa áfáját, a szociális tűzifa program keretét pedig megduplázza. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt veszélybe került a pécsi hőerőmű ipari vízellátása. A mohácsi vízkiemelő az alacsony vízállás miatt már nem tudta volna a megszokott módon biztosítani a szükséges vízmennyiséget, ezért a DRV szakembereinek ideiglenes megoldást kellett kitalálniuk. Egy pontra két szivattyút szereltek, és ezek segítségével emelik ki a vizet a Dunából. A beavatkozással sikerült biztosítani a pécsi hőerőmű, valamint a mohácsi farostlemezgyár működéséhez szükséges ipari vizet.
1: Időjárás jelentés.
0: Este változóan felhős lesz az ég, de eső nem várható. A hőmérséklet este 23 fok környékén alakul, hajnalban pedig 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken is marad a mérsékelten meleg, többnyire napos idő. A hőmérséklet 31 fok környékén tetőzik majd.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék.

0: Lett van egy sztori, jó már nem leszek sorry, és mert te sem leszel más, nekem te vagy a crush.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt leme.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhalmi Krisztián vagyok. Fesztivál hangulat a belvárosban. Ma kezdődött el a Ripörónai Fesztivál. A háromnapos rendezvény csütörtöki napján az Európa Parkban és a Dorottya Ház udvarán voltak programok. Ugyanígy lesz ez majd pénteken is, de aznap már a Kossuth téren nagy koncertek is lesznek. Pénteken az Arthur Rimbaud és a Bagosi Brothers Company, másnap pedig a The Beavers és a 30Y lép fel. A fesztivál azonban nem csak a nagy koncertekről szól, az Európa Parkban és a Sétáló utcán is változatos programok várják az érdeklődőket. A Dorottya Ház udvarán pedig ismét megnyílik a Hangkép udvar, ahol fényfestéssel, kiállítással és elektronikus zenével készülnek. 115 éves a Csiki. Jeles évfordulót ünnepel a Csiki Gergely Színház. Szerdán volt napra pontosan 115 éve, hogy megnyitotta kapuit a teátrum. Az új kőszínházban 1911. szeptember 2-án tartották az első előadást, amikor Johann Strauss a Cigányváró című operettjét mutatta be Polgár Károly pozsonyi társulata. Már a megnyitó másnapján újabb jelentős előadást tartottak, Erkel Ferenc Bánkbányát játszották díszelőadásként. Az akkor 1400 férőhelyes épületet Magyar Ede és Tál József tervei alapján építették fel. Műsorokkal és tánccal ünnepeltek a civil szervezetek. Csütörtökön Kaposváron a Dorottya Ház udvarán civil szervezetek találkoztak. Az idei civil napon 13 helyi egyesület mutatkozott be, a résztvevők pedig különböző műsorokkal és produkciókkal készültek a közönségnek. A rendezvényen Szita Károly polgármester is köszöntötte a civilek közösségét, és arról beszélt, hogy az ilyen találkozók is erősítik a város összetartozását. A programot a korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan közös tánccal zárták a Kossuth téren. Olvasással köthetik le magukat a kórházban fekvők. A Takács Gyula könyvtár olvasópontot alakított ki a kaposvári kórházban. A könyvtár még a nyáron vitt el az első köteteket a Kaposi Mór Oktató Kórházban, hogy olvasnivalóval tegye kellemesebbé a betegek és hozzátartozik ott töltött idejét. Az olvasóponton elsősorban szép irodalmi könyvekből válogathatnak a járó és fekvő beteg osztályonkon lévők, de gyermekkönyveket is kihelyeztek a fiatalok és szüleik számára. A Takács Gyula könyvtár a jövőben is rendszeresen újabb könyvekkel tölti fel a kórházi olvasópontot. Kristály és Pipa volt a férfinél. Lebukott egy férfi Kaposváron, aki több mint 110 g kábítószert rejtegetett a kocsiában. Az 53 éves férfit augusztus végén fogták el a rendőrök, miután felmerült a gyanú, hogy kábítószerrel kereskedik. Az autójában több mint 110 g kristályos kábítószer gyanús anyagot, valamint drogfogyasztáshoz használt eszközöket találtak. Kiderült az is, hogy a férfit korábban eltiltották a vezetéstől, ennek ellenére autóval közlekedett. A rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Bankszámlát nyitottak, hogy segítsenek tisztára mosni a pénzt. Vádat emeltek Somogyban 6 ember ellen bűncselekményekből származó pénzek tisztára mosása miatt. A vád szerint két férfi további embereket szerzett be, akik bankszámlákat nyitottak, majd az azokra érkező 1 és 5 millió forint közötti összegeket készpénzben felvették és átadták a szervezőknek. A számla tulajdonosok tudták, hogy a pénz bűncselekményből származik, közreműködésükért pedig néhány tízezer forintot kaptak csupán. A módszerrel összesen 14 millió forintot juttattak el az ismeretlen megbízókhoz. A nagyotádi járási ügyészség a szervezőkkel szemben végrehajtandó, míg a számlanyitókkal szemben felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott. 10 éve kapnak ajándékot a várostól az újszülöttek. 10 éve adták át az első kaposvári babadobozt. Az első csomagot napra pontosan egy évtizeddel ezelőtt kapta meg egy Flóra nevű kislány Kaposváron, akivel az évforduló alkalmából Szita Károly polgármester ismét találkozott. A város azóta minden kaposvári újszülöttet babadobozzal köszönt, amelyben egyebek mellett takaró és több babagondozáshoz szükséges ajándék is helyet kap. Az elmúlt 10 évben több mint 4600 kaposvári kisgyermek kapta meg a város ajándékcsomagját. Szendvicseket és vegán bárt kaptak a gyerekek. Az iskolakezdés alkalmából mintegy 5800 kaposvári általános iskolás kapott ajándékot 10 óraira. A kométa idén is szendvicsekkel lepte meg a diákokat, a kezdeményezéshez pedig második éve a Fino Food is csatlakozott, amely vegán bárral egészítette ki a csomagot. A két cég vezetője csütörtökön személyesen is ellátogatott a Bárci Gusztáv módszertani központba, ahol átadták az ajándékokat a gyerekeknek. A kométa egyébként nem csak az iskola kezdéskor segíti az intézményt, egész évben havonta mintegy 40 kg élelmiszerrel támogatja a Bárcit. További fejlesztések a Desedán. Új homokos strandépület Deseda partján, és teljesen felújítják a somogyaszolói fahídat is. Kaposvár 570 millió forint uniós támogatást kapott a tó környezetének fejlesztésére. Az új strand mellett játszóteret is kialakítanak, a somogyaszolói híd rekonstrukciójával pedig biztonságosabbá teszik a Deseda két oldala közötti gyalogos és kerékpáros közlekedést. A teljes egészében uniós forrásból megvalósuló beruházás célja, hogy tovább bővítse a Deseda szabadidős és turisztikai lehetőségeit. Pisztolyok, puskák és kardok a múzeumban. Jövő csütörtökön a Ripper-Rónai Múzeumban több száz történelmi fegyverből nyílik kiállítás. A tárlaton a múzeum mintegy 300-350 darabos fegyvergyűjteményéből mutatnak be válogatást, köztük olyan ritkaságokat is, amelyeket korábban még nem láthatott a nagy közönség. A látogatók díszes pisztolyokat és puskákat, kardokat, egy Winchester puskát és egy második világháborús szovjet géppisztolyt is láthatnak. Az egyik legkülönlegesebb darab egy hétköznapi sétapálcának álcázott egylövetű puska lesz. A Fegyverek a századok tükrében című kiállítás szeptember 10-én csütörtökön nyílik meg a múzeumban. Szomszédvári rangadó. A kaposvári Rákóczira a hétvégén nagy ütközet vár. Az együttes szombaton a PMFC-t fogadja, amely hozzájuk hasonlóan 100%-os mérleggel áll az NB3-as labdarúgó bajnokságban. A pécsiek 6-ból 6, a Rákóczi pedig 5-ből 5 győzelemnél tart. A rangadót a PMFC várja első helyről, a kaposvári zöldfehérek pedig a második helyen állnak. A szombati Rákóczi PMFC mérkőzés 16 órakor kezdődik majd a Rákóczi stadionban.
0: Kaposvár, itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Hajnalban többnyire felhős lesz az ég, de eső nem várható, a hőmérséklet pedig 17 fokig hűl le. Pénteken is marad a mérsékelten meleg, többnyire napos idő, a hőmérséklet 31 fok környékén tetőzik majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.
1: Yo girl, it's crazy. So I always been wanting a girl like you. It's fine, motherfucker.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Only one, and that's me. You understand?

0: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhamik Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. 10 éves lett a kaposvári babadoboz. Az első csomagot napra pontosan egy évtizeddel ezelőtt kapta meg egy Flóra nevű kaposvári lány, akivel az évforduló alkalmából Szita Károly polgármester ismét találkozott. A város azóta minden kaposvári újszülöttet babadobozzal köszönt, amelyben egyebek mellett takaró és több babagondozáshoz szükséges ajándék is helyet kap. Az elmúlt 10 évben több mint 4600 kaposvári kisgyermek kapta meg a város ajándékcsomagját. 115 éve nyitotta meg kapuit a Csiky Gergely Színház. Az új kőszínházban 1911. szeptember 2-án tartották az első előadást, amikor Johann Strauss a Cigányváró című operettjét mutatta be Polgár Károly pozsonyi társulata. Az akkor 1400 férőhelyes épületet Magyar Ede és Tál József tervei alapján építették fel. Már a megnyitó másnapján újabb jelentős előadást tartottak, Erkel Ferenc Bánkbányát játszották díszelőadásként. Bűncselekményekből származó pénzek tisztára mosásában segítkezett 6 ember Somogyban. A vád szerint 2 férfi további embereket szerzett be, akik bankszámlákat nyitottak, 1 és 5 millió forint közötti összegeket készpénzben felvették és átadták a szervezőknek. A számla tulajdonosok tudták, hogy a pénz bűncselekményekből származik, közreműködésükért pedig néhány 10 000 forintot kaptak csak. A módszerrel összesen 14 millió forintot juttattak el az ismeretlen megbízókhoz. A nagyotádi járási ügyészség a szervezőkkel szemben végrehajtandó, míg a számlanyitókkal szemben felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott. Több mint 110 g droggal a kocsijában bukott le egy kaposvári férfi, akinek ráadásul vezetnie sem lett volna szabad. Az 53 éves férfit augusztus végén fogták el a rendőrök, miután felmerült a gyanú, hogy kábítószerrel kereskedik. Az autójában több mint 100 g kristályos kábítószer gyanús anyagot, valamint drogfogyasztáshoz használt eszközöket találtak. Kiderült az is, hogy a férfit korábban eltiltották a vezetéstől, ennek ellenére autóval közlekedett. A rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Tovább erősödhet az El Niño, amely a világ számos részén szélsőséges időjárást okozhat a következő hónapokban. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzése szerint szinte biztos, hogy a jelenség 2027. februárjáig fennmarad, az év végére pedig nagyon erőssé válhat. Az El Niño a csendes óceán vízének időszakos felmelegedése, amely világszerte befolyásolja a hőmérsékletet és a csapadék eloszlását. Egyes térségekben növelheti a hőhullámok, az aszályok és az árvizek kockázatát is. A Meteorológiai Világszervezet szerint ősszel a szárazföldek nagy részén az átlagosnál magasabb hőmérséklet valószínű.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban többnyire felhős lesz az ég, de eső nem várható, a hőmérséklet pedig 17 fokig hűl le. Pénteken is marad a mérsékelten meleg, többnyire napos idő, a hőmérséklet 31 fok környékén tetőzik majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ennek

0: neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Kedvenc zenéiddel, a pillanat, a tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Olvasópontot alakított ki a Takács Gyula könyvtár a kaposvári kórházban. A könyvtár még a nyáron vitte el az első köteteket a Kaposi Mór Oktató Kórházba, hogy olvasnivalóval tegyek kellemesebbé a betegek és hozzátartozóik ott töltött idejét. Az olvasóponton elsősorban szép irodalmi könyvekből válogathatnak a járó és fekvőbeteg osztályokon lévők, de gyermekköteteket is kihelyeztek a fiatalok és szüleik számára. A Takács Gyula könyvtár a jövőben is rendszeresen újabb könyvekkel tölti fel a kórházi olvasópontot. Fiatal kutatókat díjaztak a MATE Kaposvári kampuszán. A Dunántúli Mandulafa ifjú kutatótudományos konferenciáján az általános iskola második osztályától egészen a végzős középiskolásokig jutalmazták a legjobb pályamunkákat. A diákok rendkívül változatos témákat dolgoztak fel. Kutatták többek között a madárgyűrűzést, a stresszkezelést, a rómaiak örökségét, az anabolitikus szteroidokat és még a földön kívüli élet lehetőségét is. A MATE szerint a program célja, hogy a gyerekek már fiatalon megtapasztalják a kutatás és a felfedezés örömét, és megtanuljanak önállóan, kritikusan gondolkodni. A szokásosnál jóval kevesebb szőlő teremhet idén Magyarországon, ami a borok árát is feljebb hajthatja. A GKI Gazdaságkutató ZRT elemzése szerint elsősorban az aszály és a szőlőket pusztító aranyszínű sárgaság okoz komoly károkat a borvidékeken. A szélsőséges időjárás miatt a születés 2-3 héttel korábban kezdődött a megszokottnál. Jó hír ugyanakkor, hogy a leszületett szőlő minősége kiváló, csak éppen jóval kevesebb van belőle. Új időpontban tartják a koraszülöttek világnapját. Az Egészségügyi Világszervezet döntése alapján az eddigi november 17-e helyett mostantól november 15-én hívják fel a figyelmet az idő előtt született gyermekekre és családjaikra. Magyarországon minden tizedik babakora szülöttként, vagyis a terhesség 37. hete előtt jön világra. A világnaphoz kapcsolódóan idén is megtartják a hagyományos lila napot, amikor országszerte épületeket világítanak meg lilával, és különböző programokkal hívják fel a figyelmet a koraszülöttek támogatására.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban többnyire felhős lesz az ég, de eső nem várható, a hőmérséklet pedig 17 fokig hűl le. Pénteken is marad a mérsékelte meleg, többnyire napos idő. A hőmérséklet 31 fok környékén tetőzik majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Mintegy 5800 kaposvári általános iskolás kapott ajándék 10 órait az iskola kezdés alkalmából. A Kométa idén is szendvicsekkel lepte meg a diákokat, a kezdeményezéshez pedig második éve a Fino Food Kft. Is csatlakozott, amely vegán bárral egészítette ki a csomagot. A két cég vezetője csütörtökön személyesen is ellátogatott a Bárczy Gusztáv módszertani központba, ahol átadták az ajándékokat a gyerekeknek. A Kométa egyébként nem csak az iskola kezdéskor segíti az intézményt, egész évben havonta mintegy 40 kg élelmiszerrel támogatja a Bárczyt. Civil szervezetek találkoztak csütörtökön a Dorottyaház udvarán. Az idei civil napon 13 helyi egyesület mutatkozott be, a résztvevők pedig különböző műsorokkal és produkciókkal készültek a közönségnek. A rendezvényen Szita Károly polgármester is köszöntötte a civil közösségeket, és arról beszélt, hogy az ilyen találkozók is erősítik a város összetartozását. A programot a korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan közös tánccal zárták a Kossuth téren. Befagyasztja a tűzifa árát a kormány az állami erdőgazdaságoknál. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a lakosság a 2026. január 1-én érvényes árakon vásárolhatja majd a tűzifát, vagyis az állami erdőgazdaságok ennél drágában nem adhatják azt. A kabinet korábban arról is döntött, hogy 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa áfáját, a szociális tűzifa program keretét pedig megduplázza. A szokásosnál jóval kevesebb szőlő teremhet idén Magyarországon, ami a borok árát is feljebb hajthatja. A GKI Gazdaságkutató ZRT elemzése szerint elsősorban az aszály és a szőlőket pusztító aranyszínű sárgaság okoz komoly károkat a borvidékeken. A szélsőséges időjárás miatt a születés 2-3 héttel korábban kezdődött a megszokottnál. Jó hír ugyanakkor, hogy a leszületett szőlő minősége kiváló, csak éppen jóval kevesebb van belőle.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban többnyire felhős lesz az ég, de eső nem várható, a hőmérséklet pedig 17 fokig hűl le. Pénteken is marad a mérsékelte meleg, többnyire napos idő, a hőmérséklet 31 fok környékén tetőzik majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhamik Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Több száz történelmi fegyverből nyílik kiállítás jövő csütörtökön a kaposvári Ripper-Rónai Múzeumban. A tárlaton a múzeum mintegy 300-350 darabos fegyver gyűjteményéből mutatnak be válogatást, köztük olyan ritkaságokat is, amelyeket korábban még nem láthatott a nagy közönség. A látogatók díszes pisztolyokat és puskákat, kardokat, egy Winchester puskát és egy második világháborús szovjet géppisztolyt is láthatnak. Az egyik legkülönlegesebb darab egy hétköznapi sétapálcának álcázott egylövetű puska lesz. A fegyverek a Századok tükrében című kiállítás szeptember 10-én csütörtökön nyílik meg a Kaposvári Múzeumban. Nagy rangoló vár a hétvégén a kaposvári Rákócira. Az együttes szombaton a PMFC-t fogadja, amely hozzájuk hasonlóan 100%-os mérleggel áll az NB3-as labdarúgó bajnokságban. A pécsiek 6-ból 6, a Rákóczi pedig 5-ből 5 győzelemnél tart. A rangadót a PMFC várja az első helyről, a kaposvári zöldfehérek pedig a második helyen állnak. A szombati Rákóczi PMFC mérkőzés 16 órakor kezdődik majd a Rákóczi stadionban. Jelentősen elmarad a kitűzött céltól a mentők kiérkezési ideje a legsúlyosabb eseteknél. Az országos mentőszolgálat most először részletesen is közzétette az adatokat. Augusztusban a legsürgősebb riasztások 90%-ához 27 percen belül érkezett meg a mentő. A cél ezzel szemben az, hogy az ilyen esetekhez 90%-ban legfeljebb 15 percet kelljen várni. A mentőszolgálat ezentúl minden hónapban nyilvánosságra hozza a kiérkezési időket. Kissé visszaesett a balatoni személyhajók forgalma az idei nyáron, a kompokat viszont többen használták. A Bahart adatai szerint a személyhajókon 5%-kal kevesebben utaztak, mint tavaly, amiben az augusztus elejé tartós kánikula is szerepet játszhatott. A nyár legforgalmasabb napjain csaknem 20 000-en választották a Bahart járatait. A balatoni hajók ősszel is közlekednek, az utóidényben 16 kikötőből indulnak menetrend szerinti járatok.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban többnyire felhős lesz az ég, de eső nem várható, a hőmérséklet pedig 17 fokig hűl le. Pénteken is marad a mérsékelten meleg, többnyire napos idő, a hőmérséklet 31 fok környékén tetőzik majd.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: akkor is ott maradok. Néha betemet az eső, ahogy halad el. Nincs az az anyag, ami előnyösen takar el.
1: Voltam én mindennek a legaljár, most meg a tetején is unom már. Néha törmelékként lebegek, semmi klisé, semmi közhelyek.

Képként fákleple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek és megbékélek azzal.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Mintegy 5800 kaposvári általános iskolás kapott ajándék 10 órait az iskola kezdés alkalmából. A Kométa idén is szendvicsekkel lepte meg a diákokat, a kezdeményezéshez pedig második éve a Fino Food Kft. Is csatlakozott, amely vegán bárral egészítette ki a csomagot. A két cég vezetője csütörtökön személyesen is ellátogatott a Bárci Gusztáv módszertani központba, ahol átadták az ajándékokat a gyerekeknek. A Kométa egyébként nem csak az iskola kezdéskor segíti az intézményt, egész évben havonta mintegy 40 kg élelmiszerrel támogatja a Bárcit. 3 hektáron pusztított tűz szerdán 3 fán. A lángok az egyik utcában a ház mögött csaptak fel a száraz aljnövényzetben, majd egy kukoricatáblára és egy fás bokros területre is átterjedtek. A barcsi és a nagyatáli tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre és megfékezték a lángokat. Befagyasztja a tűzifa árát a kormány az állami erdőgazdaságoknál. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a lakosság a 2026. január 1-én érvényes árakon vásárolhatja majd a tűzifát, vagyis az állami erdőgazdaságok ennél drágában nem adhatják azt. A kabinet korábban arról is döntött, hogy 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa áfáját, a szociális tűzifa program keretét pedig megduplázza. Új időpontban tartják a koraszülöttek világnapját. Az egészségügyi világszervezet döntése alapján az eddigi november 17-e helyett mostantól november 15-én hívják fel a figyelmet az idő előtt született gyermekekre és családjaikra. Magyarországon minden tizedik baba koraszülöttként, vagyis a terhesség 37. hete előtt jön világra. A világnaphoz kapcsolódóan idén is megtartják a hagyományos lila napot, amikor országszerte épületeket világítanak meg lilával, és különböző programokkal hívják fel a figyelmet a koraszülöttek támogatására.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban többnyire felhős lesz az ég, de eső nem várható, a hőmérséklet pedig 17 fokig hűl le. Pénteken is marad a mérsékelten meleg, többnyire napos idő. A hőmérséklet 31 fok környékén tetőzik majd.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.